0: legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárti információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: Mindenkinek van egy álma, az enyém nem te lettél, hogy nem

0: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: Esekinek el nem nincs értelme.

Radio Antri.

szívemen is új, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: A tudatos takarékos vízhasználat fontosságára figyelmeztet a Magyar Vízi Közmű Szövetség. Országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe, fokozódik a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A tudatos takarékos vízhasználat fontosságára figyelmeztet a Magyar Vízi Közmű Szövetség a következő napok extrém meleg időjárása miatt. Azt kérik, hogy a locsolásra ne csapvizet használjanak, hanem az otthoni furtkutakat vagy az összegyűjtött esővizet, csökkentsék a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét és a locsolás gyakoriságát. Emellett mellőzzék az ivóvízzel történő pormentesítést, és a hőség idején az utak, járdák locsolását se csapvízzel oldják meg. Országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe. A hosszantartó szárazság és a hőség hatására az erdőkben és a környező területeken a biomassa teljesen kiszáradt. Az előrejelzések szerint a közeljövőben sem várható számottevő csapadék, ezért a tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben, valamint az azok 200 méteres körzetében található külterületi ingatlanokon, fásított területeken és azok 200 méteres környezetében külterületi ingatlanokon. A korlátozás a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. Zsúfoltan indul a nyár a csomagküldésben az új vámszabályok miatt. Sokan az utolsó pillanatban is kihasználják az online piacterek kedvezményes ajánlatait az Európai Unió új vámszabályainak július 1-i hatályba lépése előtt, ezért a megnövekedett forgalom miatt érdemes a csomagokat időben feladni. Az unió vámszabályainak július 1-től hatályos módosítás értelmében már a harmadik országokból érkező kisértékű küldemények után is vámot kell fizetni, ami érinti a népszerű kínai online piacterekről rendelt árukat is. Megdőlt a mérések kezdete óta valaha észlelt legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon. Szerdán reggel az Agárdi vízmérce 52 cm-en állt. A szakemberek szerint ez egy rövid ideig tartó negatív rekord lesz, várhatóan a vízszint tovább fog csökkenni a nyár folyamán. A várakozások szerint idén is kiváló minőségű lesz a nyár kedvelt gyümölcse, a lédús magyar görög és sárga dinnye. A nagyfóliás termesztésből származó görög dinnyék már megjelentek a piacon, a szabadföldön termesztett hazai görög dinnye pedig július 1-től válik elérhetővé kisebb mennyiségben, és július 5-e-10-e között már országszerte valamennyi áruház kínálatában megjelenik. Részlegesen feloldja a hétvégi kamionstopot a Közlekedési és Beruházási Minisztérium a következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt. A tárca szombaton este 10 órától vasárnap reggel 6 óráig oldja fel a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek közlekedésének korlátozását, így hétvégén csak vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben kamionstop.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Szombaton is derült felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz, gyeng vagy mérsékelt marad a légmozgás. A minimum hőmérséklet általában 14 és 20 fok között alakul. Ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken, melegebb a belvárosokban, vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között változik.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 101.
3: Június 27-én 6 óra után a stúdióban Gulyás Anita. Szép jó reggelt, szeretettel köszöntöm a Lászlókat és nekik is, valamint mindenki másnak kitartást kívánok, hiszen a meteorológiai előrejelzés szerint kánikula vár ránk a mai napon is, ehhez viszont jól jönnek a hűsöléshez a ma kedvence és a tegnap slágerei. Vigyázzon magára, igyon jó sok folyadékot és hangolódjunk együtt erre a szombati napra a Rádió Andriton.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: ma kedvenceim és a tegnap slágerei velünk vannak a kánikulában is, és köszöntik a Lászlókat, mert hogy ők ünnepelnek június 27-én. Ez egy szláv eredetű férfi név, a Vladislav és a Ladislav alakokból, melynek jelentése hatalom és dicsőség. A név a magyar történelemben egyébként Szent Első László király óta rendkívül népszerű, úgyhogy biztos az önismeretségi körében is sok László van, akit felköszöntett a mai napon, de ne feledkezzen el az olgákról, a tordosokról, a delikről, a daliákról, vagy éppen a bársonykákról, illetve itt vannak a sámsonok is, ők is ma ünnepelnek. És ha már emlegettem, a neve kapcsán születése miatt is fogom, ugyanis 1048-ban, vagy még azelőtt született első Szent László magyar király. Aztán 1862-ben járunk, Johann Puch szlovén származású osztrák feltaláló is ezen a napon született, június 27-én, ő az autógyártás úttörője, aki eredetileg lakatosnak tanult, és hát szerény körülmények közül küzdötte fel magát bizony a sikeres iparmágnások közé. Nincs lehetetlen, csak tehetetlen tartja a magyar mondás is. 1924-ben járunk már Brusznyai Árpád középiskolai tanár születésének évében, ő az 1956-os forradalom kivégzett mártírja. Aztán 1929-ben ezen a napon született Palotás Péter, olimpiai bajnok és világbajnoki ezüstérmes magyar labdarúgónk. Pályafutása nagy részét a budapesti bástya, illetve annak jogutódja az MTK Budapest FC csapatában töltötte. A magyar válogatottban 1950 és 1956 között 24 alkalommal szerepelt, és 18 gólt szerzett, ami kiemelkedő teljesítmény. Isten éltesse ma ünneplőket, legyen szép a szombat mindenki számára, akár kánikulát pedig próbálja meg a hűszobában vagy vízparton eltölteni.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Hogy indul a szombat reggel? Remélem, hogy a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel akkor semmi panaszra nem lesz ok szerintem. Egyébként június 27-e szombat van, a Magyar Szabadság napja. Ez egy mozgó ünnep, amelyet június utolsó szombatján tartunk. A jeles nap pedig Magyarország szuverenitásának 1991-es visszaszerzéséről szól, amikor a szovjetek végleg elhagyták hazánkat. De ma ünnepeljük a polgárőröket is. Ezen a napon az ő munkájukat ünnepeljük. Érdekesség egyébként, hogy az Európai Unióban a polgárőrök alkalmazása nem jellemző, pedig nagy társadalmi, önkormányzati és közbiztonsági hasznuk van. Szerintem ezt ön is tapasztalta a saját településén. A Magyar Határőrség napja is június 27-e, Szent László napja. A magyar határőrök munkáját ünnepeljük ilyenkor. A korai idők határőrségének megszervezése és megszilárdítása, ugyanis Szent László király nevéhez fűződik. Az ő emléknapját is tartjuk természetesen ma, és tisztelgünk előtte, valamint a határőrség teljesítménye előtt is. Ezen a napon avatták egyébként szentté első László magyar királyt 1192-ben. Míg 1889-ben a Városligetben megnyílt az első állandó budapesti cirkusz. 1941-ben pedig Magyarország hadba lépett a Szovjetunió ellen. Míg 1983-ban a Magyar Nemzeti Bank forgalomba hozta az 1000 forintos címletű bankjegyet. Aztán 1995. június 27-én pedig az Atlantis űrrepülőgép többek között két orosz űrhajóssal a fedélzetén elindult a Mir űrállomáshoz, míg 2002-ben a Tokaji hegyaljai borvidék és a budapesti Andrássy út is felkerült az UNESCO kulturális virágörökség listájára. Nos, akár ezek is alkalmasak egy hétvégi kirándulásra, bár igazán meleget jósolnak nekünk a meteorológusok, lehet, hogy ilyenkor szívesebben választja az ember a vízpartot, vagy mondjuk az erdőt, ahol könnyebben elviselhető a kánikula. De a ma kedvence és a tegnap slágerei bármikor és bárhol önnel lehetnek, akár a weboldalunkon, a www.antrip.hu oldalon keresztül is online formában. Rádiózunk együtt, jó reggel!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Haló! Haló!
2: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
3: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
2: Ön miben segíthetek?
3: Hát szévédő kéne nekünk.
2: Milyen típusú az autó?
3: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
4: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
5: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
3: Haló, és a lóval mi lesz?
6: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig, Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő, menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Antrit reggel.
1: A ma kedvencei
2: és a tegnap slágerei.

0: A ma kedvence és a tegnap slágerei után pedig itt van június utolsó hétvégének horoszkópia. Kedves Kos, a hétvége lendületesen indulhat, érdemes kihasználni a megnövekedett energiáját, de kerülje a felesleges vitákat. Egy váratlan találkozás pedig kellemes meglepetést hozhat. Kedves Bika, most a pihenés és a feltöltődés kerülhet előtérbe. Ha régóta halogat egy családi beszélgetést, a hétvége kedvező alkalmat kínálhat rá. Kedves Ikrek, mozgalmas napokra számíthat. Több meghívás vagy program közül választhat, ezért érdemes azt előnyben részesítenie, amely valóban örömet okozhat az ön számára. Kedves Rák, érzelmekben gazdag hétvége várja. Egy régi emlék vagy ismeretség új szint vihet a mindennapokba. Hallgasson a megérzéseire. Kedves Oroszlán, most könnyen a figyelem középpontjába kerülhet. Használja ki a kedvező légkört kapcsolatai erősítésére, ugyanakkor hagyjon teret mások véleményének is. Kedves Szűz, a rendezett iránti igénye most különösen erős lehet. Egy kisebb otthoni vagy kerti tevékenység sikerélményt hozhat, és segítheti a kikapcsolódásban. Kedves Mérleg, harmóniára törekvő hétvége következik. Kellemes társasági események és jó beszélgetések várhatnak önre. Egy régi félreértés akár tisztázódhat is ezen a hétvégén. Kedves Skorpió, intenzív érzések és fontos felismerések kísérhetik ezeket a napokat. Érdemes időt szánnia önmagára, és a valóban fontos kapcsolataira. Kedves Nyilas, a kalandvágy erősödhet önben. Egy rövid kirándulás vagy spontán program sok örömet tartogathat. Legyen nyitott az újdonságokra. Kedves Bak, most különösen értékes lehet a nyugalom és a családi környezet. Egy régóta tervezett ügyben előrelépés történhet, de csak akkor, hogyha türelmes marad. Kedves Vízöntő, inspiráló hétvégébe lép be, új ötletek születhetnek, és olyan emberekkel találkozhat, akik hosszabb távon is fontos szerepet kaphatnak az életében. Kedves Halak, a kreativitás és az érzelmi érzékenység egyaránt erős lehet. A művészetek, a természet vagy egy meghitt beszélgetés különleges élményt nyújthat. Június utolsó hétvégének horoszkópját hallotta nálunk itt a Rádió Antriton. Kellemes pihenést kívánok, jó feltöltődést a ma kedvencei és a tegnap slágerei társaságában.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: És már fel is készülhetünk a következő órára, ugyanis igen, véget ért a reggelünknek első órája. Hírszerkesztőnk érkezik a 7 órás információkkal. Én várom vissza a 7 után is természetesen. Egy fontos témát fogunk kivesézni, a vízhiány. Több településen bevezettek már különféle korlátozásokat, érdemes erre odafigyelni. De a Rotary Klub is várja önt a mai napon egy programmal, ennek is hozom a részleteit, úgyhogy rádiózunk együtt itt a 105.1-en a Ma kedvence és a Tegnap slágerei társaságában a következő órában is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
4: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 3630 883 83 51.
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: A tudatos, takarékos visszhasználat fontosságára figyelmeztet a Magyar Víziközmű Szövetség. Országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe, fokozódik a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A tudatos, takarékos vízhasználat fontosságára figyelmeztet a Magyar Víziközmű Szövetség a következő napok extrém meleg időjárása miatt. Azt kérik, hogy a locsolásra ne csapvizet használjanak, hanem az otthoni furtkutakat vagy az összegyűjtött esővizet. Csökkentsék a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét és a locsolás gyakoriságát. Emellett mellőzzék az ivóvízzel történő pormentesítést, és a hőség idején az utak, járdák locsolását se csapvízzel oldják meg. Országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe. A hosszantartó szárazság és a hőség hatására az erdőkben és a környező területeken a biomassa teljesen kiszáradt. Az előrejelzések szerint a közeljövőben sem várható számottevő csapadék, ezért a tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben, valamint az azok 200 méteres körzetében található külterületi ingatlanokon, fásított területeken és azok 200 méteres környezetében külterületi ingatlanokon. A korlátozás a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. Zsúfoltan indul a nyár a csomagküldésben az új vámszabályok miatt. Sokan az utolsó pillanatban is kihasználják az online piacterek kedvezményes ajánlatait az Európai Unió új vámszabályainak július 1-i hatályba lépése előtt. Ezért a megnövekedett forgalom miatt érdemes a csomagokat időben feladni. Az unió vámszabályainak július 1-től hatályos módosítása értelmében már a harmadik országokból érkező kisértékű küldemények után is vámot kell fizetni, ami érinti a népszerű kínai online piacterekről rendelt árukat is. Megdőlt a mérések kezdete óta valaha észlelt legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon. Szerdán reggel az Agárdi vízmérce 52 cm-en állt. A szakemberek szerint ez egy rövid ideig tartó negatív rekord lesz, várhatóan a vízszint tovább fog csökkenni a nyár folyamán. A várakozások szerint idén is kiváló minőségű lesz a nyár kedvelt gyümölcse, a lédús magyar görög és sárga dinnye. A nagyfóliás termesztésből származó görög dinnyék már megjelentek a piacon, a Szabadföldön termesztett hazai görög dinnye pedig július 1-től válik elérhetővé kisebb mennyiségben, és július 5-e-10-e között már országszerte valamennyi áruház kínálatában megjelenik. Részlegesen feloldja a hétvégi kamionstopot a Közlekedési és Beruházási Minisztérium a következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt. A tárca szombaton este 10 órától vasárnap reggel 6 óráig oldja fel a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek közlekedésének korlátozását, így hétvégén csak vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben kamionstop.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Szombaton is derült felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz, gyeng vagy mérsékelt marad a légmozgás. A minimum hőmérséklet általában 14 és 20 fok között alakul. Ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken, melegebb a belvárosokban, vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között változik.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Ezek a 7 órás információk voltak nálunk itt a Rádió Antriton. Jó reggelt, június 27-e van, kánikula vár ránk a mai napon is, kitartást kívánok. Hűsítőleg hatnak majd a ma kedvence és a tegnap slágerei, amelyek már pörögnek is többek között a Lászlóknak, hiszen ők a mai névnaposaink, de önnek is, aki már ebben a korai órában is velem van a stúdióban, Miesen itt.
2: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: kedvenc és a tegnap slágerei nálunk itt a rádión, Triton a Lászlók napján, Isten éltesse őket nagyon sokáig. Bizony nem nagyon megy a hőmérő higanyszál a 20 fok alá az utóbbi napokban, ez pedig meg tudja gyötörni az embert, amikor nem tudja kipihenni magát az éjszaka folyamán, mert hogy nem mozog a levegő. Klíma, azt hiszem, hogy nagyon nagy barátja ilyenkor az embernek, de ahol nincs, különféle alternatívákat azért lehet választani arra, hogy egy kicsit lehűtsük a szobát. Azt mondják, hogy ha ilyenkor hideg vízzel mos fel az ember, akkor az egy kicsit segít a helyzeten, vagy pedig a ventilátorok. Na de ha már a víznél tartunk, azért ezzel pedig érdemes, sőt, mi több, fontos, hogy takarékoskodjunk. Ugyanis a nagy hőség miatt bizony megnövekedett a vízfogyasztás, és ennek köszönhetően Zala vármegyében már több helyütt vízkorlátozást kellett bevezetni emiatt. Reméljük, hogy Tolna vármegyében nem jutunk el idáig, de éppen ezért fontos odafigyelni a takarékos vízhasználatra. A szakemberek szerint a tartós kánikula bizony egyre nagyobb terhelést jelent a vízellátó rendszerek számára, bár térségünkben jelenleg nincs szükség korlátozásokra, azért a felelős vízfelhasználás mindannyiunknak közös érdeke. Érdemes kerülni a felesleges vízpazarlást, mérsékelni ilyenkor a locsolást, lehetőleg kútból locsolni, vagy amíg régebbről összegyűjtött esővízből, amely szerintem már mindenkinél elfogyott egyébként, és csak valóban indokolt esetben használni nagyobb mennyiségű ivóvizet mondjuk locsolásra, vagy ne adj Isten medence feltöltésre. Mert bizony majd vakarhatjuk a fejünket, amikor lekorlátozzák a vízfogyasztásunkat. Hát igen, értékes természeti kincsről beszélünk, amelyet ez idáig lehet, hogy nem értékeltünk annyira, mint kellett volna. Szóval könnyen hiány alakulhat ki a hőség miatt ebben az időjárási helyzetben, hogyha most odafigyelünk és tudatosan használjuk a rendelkezésünkre álló készleteket, akkor ezzel hozzájárulhatunk majd ahhoz, hogy a nyári hónapokban biztonságosan és folyamatosan rendelkezésünkre álljon a víz. Vigyázzunk közösen egyik legfontosabb természeti erőforrásunkra, mert hogy minden csepp számít. A ma kedvence és a tegnap slágere is számítanak, mert hogy ezek jó kedvre hangolnak bennünket, úgyhogy már pörögnek is itt a 105.1-en. Jó reggelt!
1: Rádió Antrit!

0: www.antrit.hu, ez a weboldalunk, amelyen keresztül akár online formában is velem tarthat, hiszen szólnak a ma kedvence és a tegnap slágerei a szombat reggelünkben is, és Iván napja volt szerdán, amelyhez egy népi jóslat is tartozik, miszerint amilyen az idő azon a napon, 40 napig olyan marad, és miután igazán meleg volt szerdán, hát szerintem semmi jóra nem is számíthatunk, és ezt alátámasztják egyébként a meteorológiai előrejelzések is, ugyanis a kánikula marad, sőt, egyre inkább melegebb lesz a helyzet, már a 38 fokos csúcsot jósolnak, ami ugye árnyékba értendő, szóval ettől sokkal melegebbre lehet számítani, bár részemről ez már rég túlmutat a meleg fogalmán, ez nekem már inkább az elviselhetetlen kategória, és tudom, hogy ezzel vagyunk így jó páran, szóval hűsüljünk együtt a ma kedvence és a tegnap slágerei társaságában. Bízom benne, hogy önnek is olyan lesz a szombat, amely nem a munkával fog telni, és esetleg még a vízpartra is el tud látogatni, vagy egy jó kis erdőbe, ahol remélhetőleg pár fokkal kellemesebb a hőmérséklet. Csodaszép szombatot mindenkinek a Rádió Antrittal.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
4: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk! Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Ez az Antrit reggel.
1: Rádió Antrit.

0: kedvence és a tegnap slágere után pedig egy különleges eseményre hívnám fel a figyelmét, amely a Rotary Klubhoz köthető. Remélem, hogy tudja, hogy kik ők. Ez egy nemzetközi civil és humanitárius szervezet, amelynek küldetése a segítségnyújtás, a magas etikai normák fenntartása és a béketeremtés. A különböző szakmákban dolgozó tagok politikától és vallástól függetlenül önkéntes munkával és adományokkal támogatják a helyi és a globális közösségeket. Egyébként a téma és a szervezet kapcsán nemrégiben a Megyei Mozaik című magazin műsorunkban is volt vendégünk. Beszélgettünk arról, hogy milyen munkát is végeznek itt Szekszárdon, illetve a térségben. Nos, most ebbe talán ön is betekinthet egy kicsit, hogyha ön is ott lesz 11 órától a Béla Király téren megrendezendő, illetve egészen pontosan a Vármegyeháza kertjében megrendezendő csárter és láncátadó ünnepségen, amelyre már 28. alkalommal kerül sor. Ez egyébként sajtónyilvános. Közösen ünneplik majd a klub elmúlt évének eredményeit, valamint köszöntik a 2026-2027-es Rotary év kezdetét. A programban ünnepi megnyitó, zenei és irodalmi műsor, elnöki beszédek, elismerések átadása, valamint a hagyományos elnöki láncátadó is szerepel, amelyre a műsorrend szerint 11 óra 40 perckor kerül majd sor. A leköszönő elnök Zsámboki Árpád adja át a vezetői láncot a hivatalba lépő elnöknek, akit szerintem ön is jól ismer, mert hogy nálunk is sokszor szerepelt itt a rádióban, de anyakönyvvezetőként, újságíróként is emlékezhet rá ő Sas Erzsébet. Az ünnepséget aztán majd koszorúzás és közös klubfotó zárja, de hogyha szeretné megtudni, hogy milyen tervei vannak az új klubelnöknek, akkor 3/4-12-től ezeket a terveket is meghallgathatja. Ahogy az előzőekben mondtam, a Béla Király téren a Vármegyeháza kertjében kerül majd sor erre a rendezvényre. Azt még jó, hogyha tudja, illetve ismételgetjük, hogy a Rotary mottója a szolgálat mindenek felett. A Rotary Klub Szekszárd tehát szeretettel vár minden érdeklődött erre a jeles közösségi eseményre ma 11 órától a Vármegyeháza kertjében.
1: Ez az Antrit reggel, a

0: Még rosszabb!
1: Jó reggelt, jó reggelt! Egy újabb órának érünk lassacskán a végéhez. 8 órás információkkal érkezik hírszerkesztőnk ide a Rádió Antritra. Ha a következő órát is velünk töltené, kattintson a www.antrit.hu weboldalunkra, mert hogy ezen online formában is meghallgathatja hamarosan következő híreket, illetve természetesen cikkek közül válogathat, megtudhatja, hogy mi történt az elmúlt héten Szekszárdon, milyen sportesemények zajlottak, milyen fontosabb rendezvények, események kerültek megszervezésre. Úgyhogy nem maradjon le ezekről, de kövesse be Facebook oldalunkat is, hiszen ott is sok-sok információ vár önre, akárcsak a híreinkben, amely következik. A ma kedvence és a tegnap slágerei pedig várják vissza a következő órában is, velem együtt.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Bali! Hozd már a földnedves beton!
5: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
4: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
5: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
4: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
5: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
6: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
7: A CBA-ban jéghideg üdítőkkel és fagyos árakkal várunk. Ajánlatunk 1,75 literes Coca-Cola Zero, Fanta 599, 2 literes márka szénsavas üdítők, limonádék 359, 1,5 literes San Benedetto Ice teák 499 forint, 5 plusz 1 aranypálcán sörpak 224 forint per darab, soproni világos sör 299 forint. Forróság kint, hűsítő árak a CBA-ban.
8: Dompepe hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban! Wow! Dompepe! Hétfőked!
3: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei! Ez a Rádió Antrét!
9: Több tervezett fejlesztésről is véleményt mondhatnak a budapestiek. Kibertámadásért több száz szervezetet Belgiumban. Köszöntöm a hallgatókat, Cserpőző Gábor vagyok. Több tervezett fejlesztésről is véleményt mondhatnak a budapestiek a következő hetekben. Társadalmi egyeztetést indítanak, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A társaság a Kerepesi út megújítása, a Pacsirtamező utcai és a Budafoki úti villamosfejlesztés, a Rákos út fejlesztése, valamint a gyalogos és akadálymentességi stratégia kapcsán várja a budapestiek véleményét. A kérdőívek, a lakossági séták és az egyéb részvételi lehetőségek részletei a BKK honlapján érhetők el. A beérkező véleményeket a projektek előkészítése és tervezése során értékelik, és figyelembe veszik a fejlesztési javaslatok kialakításakor. A június 18-áig befogadott hitelkérelmek után a szerződést továbbra is fix 3%-os kamattal lehet megkötni, de csak július 14-éig, közölte a független pénzügyi közvetítő a Credit Expert. Ahhoz, hogy a vállalkozások még a kedvezményes kondíciókkal használhassák ki a Széchenyi Kártya Program likviditási hiteltermékeit, fontos a megfelelően és időben beadott dokumentáció. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium múlt csütörtökön közölte, hogy módosítja a Széchenyi Kártya Program likviditási hiteltermékeinek kamatfeltételeit. A Széchenyi Folyószámla Hitel Max Plus, a Széchenyi Likviditási Hitel Max Plus és a Széchenyi Turisztikai Kártya Max Plus kamata a jövőben a 3 havi bubor szintjéhez igazodik, amelynek jelenlegi értéke 5,89%. Indul a szélerőmű kapacitások országos felmérése. Már elérhető a szélerőmű kapacitások létesítésére, bővítésére irányuló piaci elképzeléseket felmérő online kérdőív, amelynek kitöltésével az érintettek július 8-áig ismertethetik tervezett projektjeik részleteit a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatallal. A felmérés célja a tervezett szélerőművi projektek kulcsparamétereinek és előkészítettségi státuszának megismerése annak érdekében, hogy a kapacitás kiosztási eljárások előkészítésében együttesen és ütemezetten vehessék figyelembe a beruházók elképzeléseit, a villamos energiahálózat adottságait és a fejlesztések időigényét. Több millió eurós támogatásban részesül az Európai Unió szolidaritási alapjából a bányakatasztrófa sújtotta székelyföldi Paraj. Az Európai Parlament Költségvetési Szakbizottsága több mint 14 millió eurót szavazott meg Romániának a tavalyi árvízkárok enyhítésére. A határozatban kiemelten szerepel a Parajdi sóbányát és a Korontpatak által megrongált vízügyi infrastruktúrát ért kár. Kibertámadásért több száz szervezetet Belgiumban. Az eset még februárban történt, de csak most hozták nyilvánosságra. Mintegy 270 szervezet. Köztük ügyvédi irodákat, önkormányzatokat és iskolákat érintett az akció, amely során a támadók tűzfalak feltörésével jutottak be a rendszerekbe. A támadás egy orosz hacker csoporthoz köthető, és az amerikai Fortinet kiberbiztonsági céghez kapcsolódó rendszereket vette célba.
3: Rádió Antrit időjárás.
9: Az esernyők helyett a napernyőkre lesz szükség ma is, forró nyári idő várható csapadék nélkül. A csúcsérték 34 és 40 fok között alakulhat.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Rádió Antrit, FM 101.
1: A magyar szabadság, a magyar határőrség és a polgárőr napon. Kívánok szép jó reggelt, így június 27-én 8 óra után a stúdióban Gulyás Anita. A ma kedvence és a tegnap slágerei már sorakoznak, arra várnak, hogy meghallgassa őket, így a 105.1-en keresztül. Illetve felhívom a figyelmét egy hamarosan közelgő programra is, amelynek a holnapi nap folyamán Bátaszék ad majd otthon, de hogy egészen pontosan mi is lesz ez, hozom a részleteket.
3: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: A ma kedvence és a tegnap slágerei után már nem arra biztatom, hogy húzza fel a redőnyt, érdemes most már inkább leengedni, hiszen a napsugarai igen csak melegen szikráznak már mindenütt, és a nyár egyik legszebb ajándéka kerül majd megrendezésre, méghozzá Bátaszéken, amikor a zene összehozza majd az embereket. Úgyhogy szeretettel ajánlom a figyelmébe a Kismódi Ferenc énekegyüttes nyárköszöntő hangversenyét, amelyre június 28-án vasárnap este 19 órakor kerül sor méghozzá bátaszéki piasztéri zugudvarban. A koncert nem csak egy zenei élményt kínál majd, hanem kiváló alkalom arra is, hogy együtt töltsenek egy kellemes nyári estét családtagjaikkal, barátaikkal és ismerőseikkel. Napjaink rohanó világában azért különösen fontosak azok a közösségi alkalmak, amikor megállhatunk egy kicsit, találkozhatunk egymással, beszélgethetünk kötetlenül, és közösen élhetjük át a zene örömét, mert hogy olyan érzéseket tud előhozni az emberből, amelyek a hétköznapok folyamán azért úgy megbújnak, és lehet, hogy arra várnak, hogy feltörjenek, ehhez viszont kell egy ilyen zenei élmény. És a Kismódi Ferenc énekegyüttes erre megadja a lehetőséget, szeretettel várja önt is, valamint a családját, barátait erre a különleges nyárköszöntő eseményre, ahova belépés díjtalan. Június 28-a vasárnap este 7 óra piasztéri zugudvar Bátaszéken. Itt lehet együtt köszönteni a nyarat dallal, közösséggel és jó hangulattal.
1: Ez az Andrit reggel,

0: Ma kedvenceim és a tegnap slágerei nálunk pörögnek itt a rádión. Twitteron szép jó reggelt, szombat van, amikor is kánikulát ígérnek a meteorológusok. 38 fokig fog húzni a hőmérő higanyszála. Árnyékban mérhetjük ezt majd, úgyhogy kinn a tűzönapon ennél sokkal durvább időre kell számítani. Érdemes megfelelő mennyiségű folyadékot magunkkal vinni, hogyha útnak indulunk, akár gyalog, akár autóval, akár kerékpárral, de folyadék mindenféleképpen legyen nálunk. Ilyenkor praktikusak egyébként ezek a kisebb fajta hűtőtáskák, amelyekbe nem fog felforni a víz, amely pillanatok alatt megtörténik egyébként ebben a kánikulában. De szerintem sokan tapasztalták már azt is, hogy azért a meleg igencsak terhelőleg hat a szervezetünkre is. A legfőbb hatások közé tartozik ilyenkor a vérkeringés megváltozása, ugyanis a fokozott folyadékvesztés, a szív- és érrendszeri túlterhelődés, valamint a fizikai és mentális teljesítőképességünk csökken, köszönhető mindez a melegnek, és a tévhittel ellentétben nem emelkedik ilyenkor a vérnyomásunk, hanem bizony csökkenhet, ugyanis a hőség hatására a bőr alatti erek kitágulnak, ahogy a test hűteni tudja magát, és ez gyakran vérnyomás eséshez, szédüléshez, vagy éppen ájuláshoz is vezethet. Ezért is hívják fel a szakemberek arra a figyelmet, hogy a nagy kánikulában lehetőleg minél kevesebb időt töltsünk a napon, úgyhogy tegyen így ön is, szívlelje meg ezeket a gondolatokat, megfelelő mennyiségű folyadék, bőrvédelem és minél kevesebb tűzönapon töltött idő. Ezzel teljén a szombat és a ma kedvenceivel, valamint a tegnap slágereivel, amelyek pörögnek nálunk itt a Rádió Antriton.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Csúcs technológia a Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
5: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
1: Ennyi volt a reklám. Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: kedvenceim és a tegnap slágerei is társul szolgálhatnak mondjuk egy jó kis fotó elkészítéséhez, ugyanis az I.S. Gyula könyvtár fotópályázatot hirdetett, egészen pontosan a könyvtár zöld folyamának programja, ami a Rend a káoszban a természetes egyensúly címet viseli. A szervezők olyan felvételeket várnak, amelyek megmutatják a természetben rejlő harmóniát és rendet, akár egy vadregényes tájban, akár egy gondozott kertben, vagy éppen mondjuk egy apró részletben, amely a világban, de legfőképpen Tolna vármegyében készült. A pályázatra Tolna vármegye amatőr fotósai jelentkezhetnek, legfeljebb 3 saját készítésű képpel. Fontos feltétel azonban, hogy a fotók Tolna vármegyében kell, hogy készüljenek, és csak is minimális utómunka megengedett ezeken a felvételeken. Mesterséges intelligencia segítségével létrehozott, vagy éppen módosított képeket éppen ezért nem tudnak elfogadni a szervezők. A beküldési határidő meg odébb van, 2026. október 1-e, de mert hogy egy jó képnek a tartalmát meg is kell keresni, ezért jó, hogyha időben értesül róla. A legjobb alkotásokat egyébként értékes díjakkal jutalmazzák majd, és közönségdíjat is kiosztanak, valamint a kiválasztott fotókat pedig egy kiállítás keretében mutatják majd be a nagy érdeműnek, az érdeklődőknek. Hogyha ön is észreveszi a természet apró csodáit, ragadjon fényképezőgépet, és mutassa meg, hogy hogy is találkozik a rend és a káosz a környezetben, éppen az ön környezetében. A részleteket pedig keresse az I.S. Gyula könyvtár Rend a káoszban című Facebook eseményeként, ahol megtalálja pontos részleteket is természetesen. Járjon tehát nyitott szemmel és fotózzon le mindent, ami megragadja a figyelmét. Lehet, hogy a zsűri is hasonlóképpen látja majd. Most pedig jönnek a ma kedvence és a tegnap slágerei nálunk itt a Rádió Antriton. Jó reggel!
1: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: A ma kedvenceim és a tegnap slágerei, amelyek a következő órában is itt lesznek velünk. A gasztronómián lesz a hangsúly egyébként, hozok hűsítő italt, de lesz itt olyan étel, amely most már szezonálisnak mondható, illetve a desszertnél is megpróbálom erre helyezni a hangsúlyt. Ennél többet nem árulok el, maradjon velünk, rádiózunk itt a 105.1-en, vagy online formában weboldalunkon a www.antrit.hu oldalon keresztül, és a következő órában hozom a részleteket. Úgyhogy ha nem lenne ötlet, hogy mi is készüljön a mai nap, vagy a holnapi nap folyamán ebédgyanánt, segítek, csak tartson velem. Most viszont jön hírszerkesztő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
5: Tart az aratás, óvatosságot kérnek az autósoktól. Az edzőtermeket vizsgálja a fogyasztóvédelem. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Országszerte tart az aratás, az autósoknak fokozottan figyelniük kell az utakon a mezőgazdasági munkagépekre és vontatókra, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A kombájnok, traktorok mögött gyakran feltorlódik a forgalom, ám előzni csak körültekintően nagy oldaltávolsággal szabad. Ezek a gépek nem csak lassúak, hanem sokszor nagyok is, így már a megközelítésük is megköveteli a fokozott óvatosságot. A mezőgazdasági járművek minden olyan útszakaszon közlekedhetnek, ahol kereszttábla nem tiltja. Gyorsforgalmi és emelt sebességű útszakaszon nem mehetnek, a vezetőiknek pedig ismerniük kell a közlekedési szabályokat. Megszünteti az építési hulladék ingyenes leadásának lehetőségét a kijelölt hulladékudvarokban a MOHU július 1-től. Az új szabályok szerint az átvétel díja egységesen bruttó 36 forint kilogrammonként, mennyiségi korlátozás nélkül. A társaság szerint a korábbi rendszer fenntarthatóságát veszélyeztették a tapasztalt visszaélések. Az építési bontási hulladék leadása továbbra is kizárólag lakossági ügyfelek vagy természetes személyek számára lesz elérhető. A leadáshoz személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatása szükséges, meghatalmazással azonban továbbra sem lehet hulladékot átadni. Vizsgálatot indít az edzőtermek általános szerződési feltételeinek ellenőrzésére a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A vizsgálat célja annak feltárása, hogy az edzőtermek szerződési feltételei tartalmaznak-e olyan kikötéseket, amelyek indokolatlan hátrányt okozhatnak a fogyasztóknak, vagy sérthetik a felek közötti szerződéses egyensúlyt. Az edzőtermek általános szerződési feltételeit eddig még nem ellenőrizték. A magyarok csaknem harmada már rendelkezik valamilyen befektetéssel, azonban sokan továbbra is bizonytalanul tekintenek hosszú távú pénzügyi jövőjükre egy kutatás szerint. Az online felmérés alapján a mindennapi pénzügyi aggodalmak erősen meghatározzák a magyarok gondolkodását. A válaszadók kétharmada 3 évnél rövidebb befektetési időtávban gondolkodik, ami arra utal, hogy a hosszú távú vagyonépítés sok háztartás számára továbbra is nehezen megvalósítható cél. Bár a lakosság 53%-a egyetért azzal, hogy viszonylag kis összegekkel is el lehet kezdeni befektetni, 27%-uk továbbra is úgy gondolja, hogy a befektetés csak a magas jövedelműek számára elérhető. Történetének eddigi legsikeresebb évadát zárta a Lup színházi társulás, amely 5 bemutatóval, 3 új társulati taggal és további bővülő közösségi programokkal készül a következő szezonra. Az új évadtól Grillus Dorka, Starenki Dóra és Brezovski Dániel csatlakozik a társulathoz, míg a kommunikációs vezetői feladatokat Varga Vanda látja el.
2: Rádió Antrit időjárás.
5: Marad a tikkasztó hőség, csapadék nem várható. Az UV-sugárzás nagyon erős, helyenként extrém lehet. Tovább fokozódik a kánikula, a legmelegebb órákban akár 34 és 40 fok közötti értékeket is mérhetünk.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
0: A Lászlókat lehet köszönteni, június 27-e van, 9 óra múlt néhány perccel. Isten éltesse őket nagyon sokáig. A Polgárőr napon, a Magyar Szabadság, valamint a Magyar Határőrség napján készítünk valami nagyon finomat közösen itt az Antrit konyhában. Mit szól hozzá? Egy lecsós afrikai harcsával kezdünk, de lesz itt málnás desszert is. Úgyhogy figyeljen, hozom a részleteket, Facebook oldalunkon pedig megtalálja a pontos leírást a stúdióban.
2: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: ma kedvencei és a tegnap slágerei, ezek szólnak nálunk a rádión, Triton a szombaton is. Nem tudom, hogy van-e otthon kis kertje. Jó nagy forróság van, sokat kell locsolni, tudom, ezért sokan már le is tettek erről. De hogyha van kis kertje, akkor már tapasztalta, hogy bizony lehet szedni már a paprikát is, lehet szedni a paradicsomot is, úgyhogy itt van a lecsó készítésnek az időszaka. De ha már lecsó, akkor ezt kombináljuk össze egy egészséges hússal is, mondjuk egy afrikai harcsával, mit szól hozzá. Ebből készítsünk valami finomat. Szükségünk van két szelet afrikai harcsafilére, ne adj Isten, hogyha nagyobb adagot szeretne készíteni, akkor természetesen ezt többszörözni kell. Sóra, borsra, fűszerezéshez egy teáskanál fokhagymaporra, kettő teáskanál fűszerpaprikára, egy evőkanál finomlisztre, 150 g füstölt szalonnára, két fej vöröshagymára, 6 gereszt fokhagymára, 3 darab tévépaprikára és 4 darab paradicsomra, de a tálaláshoz még jól jön majd a tejföl, az erős paprika, a snidling, ne adj Isten egy kis kenyér, hogyha ez még belefér az étkezésébe. De hogy is készül el az étel? A lecsós afrikai harcsa elkészítéséhez először a harcsa szeleteket be kell sózni, borsozni, és beleforgatni a fokhagymaporral és egy teáskanál fűszerpaprikával elkevert lisztbe. Aztán egy lábasban közepes hőfokon ki kell sütni a fél centiméteres csíkokra vágott szalonnát, ezt jó zsírjára pirítani, majd kivenni a pörcöket és egy tányéron pihentetni a tálalásig. Ebben a kisült zsiradékban pedig erősebb hőfokon oldalanként 2-2 perc alatt elősütjük a harcsa szeleteket, és ezeket is félretesszük. Majd a visszamaradt zsírban még megdinszteljük a félfőre vágott vöröshagymát, illetve a szeletelt fokhagymát, majd erre öntjük rá rusztikusan 2-3 centis darabokra vágott paprikát, vagy kinek hogy szimpatikus, mehet rá 100 ml víz, és egy kicsit előfőzzük a paprikánkat, ami körülbelül egy 10 percet jelent, utána aztán mehet rá cikkekre vágott paradicsom, és a maradék egy táskanál fűszerpaprika is, jól elkeverjük, és a tetejére helyezzük az elősütött harcsát, amit még fedő alatt egy 5-8 perc alatt készre párolunk. Tálalásnál pedig jöhet egy kis tejföl, díszítésként egy erős paprika, de ezzel csak csinnyával, aztán meghintjük az egészet még vágott snidlinggel és a kisütött szalonna pörccel, majd friss kenyérrel tálaljuk. Nem hangzik olyan rosszul, nem? És mert, hogy kevés halat fogyasztunk mi magyarok, legalábbis a statisztikák szerint, remélem, hogy az érdeklődését is felkeltette, és még el is készíti a mai nap folyamán. Jó étvágyat, jó munkát kívánok a konyhában, és hogyha van valami sokkal jobb ötlete, akkor ezt ne tartsa magába, ossza meg velem Facebook Messengerünkön keresztül.
1: A Ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Andrit reggel.

0: ma kedvenceim és a tegnap slágere is hűsítőleg hathatnak, de azért valljuk be, hogy nem árt ilyenkor valami olyan ital, amely egy kicsit lehűti az ember szervezetét. A kánikulában pedig ezek a leghatásosabbak, hogyha mondjuk friss citrusos vagy gyümölcsös ízekre épülnek ezek az italok. A lányom múlt hétvégén lepett meg bennünket egy szuper jó kis limonádéval tulajdonképpen. A málna szezonja van nálunk, úgyhogy ezt is belecsempészte az italba. 3 darab citromlevet facsart le, ezt összeturmixolta egy marék málnával, megbolondította némi mentelevéllel, felöntötte hideg szénsavas vízzel, de aki ezt nem szereti, természetesen szénsavmentessel is megteheti, ugyanazt a hatást fogja elérni. Még néhány jégkocka bele, és egy igazi nyári frissítő ital lesz belőle. Egyébként érdemes ilyenkor azokból a gyümölcsökből elkészíteni ezeket az italokat, amelyeknek éppen a szezonját éljük, úgyhogy lehet akár mondjuk görögdinnyéből is egy jó kis smoothie-t készíteni, mert hogy ezek is most már lépten nyomon ott vannak az utak mentén, a zöldségesnél. Ezt pedig össze kell turmixolni, lehetőleg mondjuk a kimagozott görögdinnyét, és egy kevés lime levével, jégkockával ízesíteni, megbolondítani. Egy igazi krémes, jó kis szomjoltó finomság lesz belőle. A zenék pedig segítségül lehetnek mindazoknak, akik már a konyhában ténykednek, de hogyha úton lenne, akkor jó útításként szolgálnak a ma kedvence és a tegnap slágerei, amelyek pörögnek nálunk itt a Rádió Antriton. A forróságban viszont, hogyha útnak indul, mindenféleképpen vigyen magával valami frissítő italt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi almagyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
3: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
4: Már 4950 forinttól.
5: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
1: Ennyi volt a reklám. Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Rádió Antrit a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel és különféle gasztro csodákkal, segítségreceptekkel, mert a legnehezebb dolga mindig annak van, aki a konyhában ténykedik. Hiába tesszük fel a kérdést, hogy vajon mi az, amit szívesen látnának az asztalon, általában a válasz mindig ugyanaz, hogy nem tudom. Na, aztán ilyenkor jött a fejtörés, hogy mi is az, amivel meglephetnénk a családot. Nos, desszertek tekintetében is érdemes ilyenkor már a szezon gyümölcsöket előtérbe helyezni, úgyhogy a mai desszert ajánlatom egy ellenállhatatlan málnás brownie lesz. Én mind a kettőt imádom, a málnát is, meg a brownit is. Az intenzív étcsokoládé és hát a friss málna pedig tökéletes párost alkotnak ebben az igazán szaftos süteményben. Ez a legjobb benne, hogy szaftos. És mellé még kínálhatunk hűsítőt is, no de erre majd még rátérek. Amire szükségünk van, 200 g étcsokoládé, 150 g vaj, 200 g cukor, egy csipet só, egy csipet fahéj, egy táskanál vanília aroma, 3 darab tojás, 70 g liszt, 30 g kakaópor és 250 g friss málna. De ne aggódjon, hogyha lemaradt az összetevőkről, a Facebook oldalunkon megtalálja a pontos receptet. És a tálaláshoz, ahogy mondtam, jöhet a hűsítő is, egy jó nagy adag vanília fagylalt, mert hogy ez nagyon passzol ez a desszerthez. A csokoládét a vajjal vízgőz felett felolvasztjuk, majd ehhez keverik hozzá a cukrot. Ezután pedig jöhet bele a só, a fahéj, a vanília aroma, a tojások, a liszt és a kakaóbor is. A masszát aztán csomómentesre kell keverni, ebbe kell beleforgatni a málna felét, majd sütőpapírral bélelt tepsibe teríteni. A tetejét megszorhatjuk a maradék málnával és 180 fokra előmelegített sütőben, körülbelül 30 perc alatt készre sütjük. Kissé hagyjuk kihűlni, kockákra vágjuk, és egy jó nagy adag vanília fagylalttal tálaljuk, amit még dekorálhatunk némi menta levéllel is, mert hogy ez is frissítőleg hat a szervezetünkre, hogyha elrákcsáljuk. Jó étvágyat kívánok ehhez a csokoládé és gyümölcsös finomsághoz. Hogyha önnek is van egy jól bevárt brownie vagy bármilyen más receptje, ossza meg velem Facebook Messengerünkön keresztül. Én pörgetem a ma kedvenceit és a tegnap slágereit itt a Rádió Antriton.
1: Ez az Antrit reggel! Kezdje a napot igazi zenei változatossággal!

0: Szülős szombatot kívánok mindenkinek, a meteorológia előrejelzés szerint kánikula vár ránk ezen a szombati napon, sőt, mi több, az egész hétvégén is állítólag a jövő hét elején még fokozódni fog. Kitartást kívánok, amennyiben teheti, a hűs szobában, vízparton vagy fák alatt töltse ezt az időszakot. A ma kedvence és a tegnap slágerei természetesen társául lesznek, én holnap 6 órától várom újra ide a Rádió Antritra, akkor rádiózhatunk együtt. A Megyei Mozaik című magazin műsorunk is jön majd vasárnap, hogy kik lesznek a vendégek, ez a mai délután folyamán kiderül közösségi oldalunkon, a Facebookon keresztül. Böngészze, pörgesse ezt az oldalt, és hogyha nem követte be, akkor tegye meg, közben pedig hallgasson minket itt az FM 105.1-en keresztül, ahol jön hírszerkesztőnk a legfrissebb információkkal. Én szép szombatot kívánok, Gulyás Anita vagyok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Pali! Hozd már a földnedves beton!
4: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
3: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
4: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
3: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
4: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
5: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
6: Haló! Haló!
7: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
6: Haló! Hónap mennénk a Pityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
7: Ön miben segíthetek?
6: Hát szélvédő kéne nekünk.
7: Milyen típusú az autó?
6: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
5: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk! Sárvíz autóüvegkereskedés azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
8: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
6: Haló! És a lóval mi lesz?
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
9: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe országszerte. A tudatos, takarékos vízhasználat fontosságára figyelmeztet a Magyar Vízi Közmű Szövetség. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Harmadfokú hőségriasztás lépett érvénybe országszerte. A következő napokban is tartósan extrém meleg várható, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet, közölte a Katasztrófavédelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A leginkább veszélyeztetettek továbbra is a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. Emlékeztetnek, hőség idején különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás, vízparti pihenéskor pedig felhevült testtel soha ne ugorjunk a vízbe. Az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italok növelik a kiszáradás kockázatát, ezért ezeket célszerű mellőzni. A tudatos, takarékos vízhasználat fontosságára figyelmeztet a Magyar Vízi Közmű Szövetség a következő napok extrém meleg időjárása miatt. Azt is kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, csökkentsék a locsolás gyakoriságát, valamint az utak, járdák locsolását ezeken a napokon ne csapvízzel oldják meg. Sokan az utolsó pillanatban is kihasználják az online piacterek kedvezményes ajánlatait az Európai Unió új vámszabályainak július 1-i hatályba lépése előtt, ezért a megnövekedett forgalom miatt érdemes a csomagokat időben feladni, közölte a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. A közlemény szerint a nyári szezonban a postai szolgáltatóknak jellemzően kisebb létszámmal kell kiszolgálniuk a kézbesítési igényeket, miközben a lakosság évről évre növekvő arányban vásárol online. Idén további feladatot jelent, hogy az Európai Unió vámszabályainak július 1-től hatályos módosítása szerint már a harmadik országokból érkező kisértékű küldemények után is vámot kell fizetni, ami érinti a népszerű kínai online piacterekről rendelt árukat is. Egész évben hasonló intenzitással toboroznak a vállalatok diákokat, akik átlagosan csaknem bruttó 2200 forintos órabérrel kalkulálhatnak, közölte a profession.hu. A cégek diákmunka iránti igényét egyre kevésbé jellemzi a szezonalitás, a nyári időszakot megelőző hetekben ugyanis majdnem azonos mennyiségű hirdetést adtak fel diákok számára az állásportálon, mint az év első hónapjaiban, és ez a tavalyi trendekkel is összhangban van. Idén is a vendéglátásban kínálják a legtöbb diákmunkát, a második legnagyobb kategória az adminisztráció és dokumentumkezelés volt. A hirdetésekben feltüntetett átlagos diák munkaórabér bruttó 2180 forint, ami 4,6%-os növekedés a tavalyi adatokhoz viszonyítva. Szakvezetéses erdei séták, koncertek és erdei divat bemutató is várja az érdeklődőket a hétvégén kezdődő Muzsikál az erdő Mátrai Művészeti Napok eseménysorozaton. A szakvezetéses erdei sétákon és az előadásokon a klímaváltozás, erdeink állapota, a fenntarthatóság és a természetvédelem áll majd a középpontban. A programsorozat jövő vasárnapig tart.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: Az esernyők helyett a napernyőkre lesz szükség ma is, forró nyári idő várható csapadék nélkül. A csúcsérték 34 és 40 fok között alakulhat.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvége.

Szexárdi Rádió, minden szexárdinak a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit.

Ez a Rádió Antrit. FM 101. Miért hallgatna Budapesti Rádiót? Ha van szexárdi is. Ez a Rádió Antrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
3: Dompepe hétfőket!
4: Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban. Wow, Dompepe! Hétfőket!
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
0: Ennyi volt a reklám.
1: Ez a Rádió Antrit.

0: a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Rádió Andrész.
1: It ain't no country club either.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A CBA-ban jéghideg üdítőkkel és fagyos árakkal várunk. Ajánlatunk 1,75 literes Coca-Cola Zero, Fanta 599, 2 literes márka szénsavas üdítők, limonádék 359, 1,5 literes San Benedetto Ice teák 499 forint, 5 plusz 1 aranypálcán sörpak 224 forint per darab, soproni világos sör 299 forint. Forróság kint, hűsítő árak a CBA-ban.
3: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
4: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Drágul a Lottó, társadalmi egyeztetés indult a vadállatok cirkuszi szerepeltetéséről. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Egységesen 500 forintra drágulnak a lottójátékok alapárai az augusztus 3-ai sorsolásoktól, két kivételtől eltekintve. A két kakukktojás, a Keno és a Luxor, melyeknek 350 és 300 forintos alapdíja 400 forintra emelkedik. Az alapáremelkedés nem érinti az Eurojackpotot, melynek ára a mindenkori euróforint árfolyamtól függ, valamint a Lutrit, mivel annak ára már jelenleg is 500 forint. A mostani emeléssel együtt a nyereményekre fordított összeg is növekszik, átlagosan 25%-kal. A legnagyobb emelkedés a középső nyereosztályokban várható, amelyeknél egyes esetekben megközelíti, sőt meg is haladhatja a 60%-ot. Az első 5 hónapban 3806 milliárd forintos hiánnyal zárt az államháztartás, ez az évi hiánycél több mint 90%-a, erősítette meg részletes jelentésében a pénzügyminisztérium. Az államháztartás májusban 43,5 milliárd forint többlettel zárt, szemben a tavaly májusi 129,5 milliárd forinttal. Társadalmi egyeztetés indult a vadállatok cirkuszi szerepeltetésének megtiltásáról. Az élő környezetért felelős minisztérium által jegyzett kormányrendelet módosítását június 29-ig lehet véleményezni. 10-ből 4 magyar autós került útközben vészhelyzetbe tavaly egy kutatás szerint. A reprezentatív felmérés alapján a magyar autósok többsége rendszeresen tesz meg nagyobb távot belföldön, és csak nem minden második autós évente legalább egyszer hosszabb külföldi útra indul saját járművével. A külföldi meghibásodások vagy balesetek költsége sok esetben több százezer forint is lehet. A magyarországi autópark jelentős része előregedett, az autók 40%-a 16 éves vagy annál idősebb, ami növeli a műszaki meghibásodások kockázatát. Minél kisebb egy lakás, jellemzően annál magasabb négyzetméter áron kell el a magyarországi ingatlan piacon. A rövidtávú lakáskiadás szigorodó szabályozása azonban kezdi átrendezni a keresletet, derül ki a Dunahouse friss ingatlanpiaci elemzéséből. Szegő Péter a cég vezető elemzője szerint a mini lakás ára négyzetméterre vetítve azért került tartósan a piaci átlag fölé, mert a kínálat mindig alacsony, a keresletet pedig jó részt a kiadásokban gondolkodó vevők tartják mozgásban. Ugyanez magyarázza, hogy a legmagasabb fajlagos árakat éppen a legkisebb, legjobb helyen fekvő lakások hozzák. Drónokról is működő állategyet felismerő algoritmust fejlesztettek ki az Eötvös Loránd Tudományegyetem biofizikusai nemzetközi együttműködésben. A rapid különlegessége, hogy valós időben is működhet, egy hagyományos számítógépen másodpercenként 40-60 egyed azonosítására is képes. A kutatók jelenleg olyan megoldásokon dolgoznak, amelyek tovább bővítik az algoritmus alkalmazhatóságát, például az adatbázisban nem szereplő egyedek azonosítására, vagy a különböző nézőpontok kezelésére.
1: Rádió Andrét időjárás.
5: Marad a tikkasztó hőség, csapadék nem várható. Az UV-sugárzás nagyon erős, helyenként extrém lehet. Tovább fokozódik a kánikula, a legmelegebb órákban akár 34 és 40 fok közötti értékeket is mérhetünk.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 101. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvége.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Csúcs technológia a Spiritben.
3: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök. Széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
2: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon. A tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban. Mert nekünk fontos az önegészsége.
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
0: Ennyi volt a reklám. Rádió.
1: Antrit.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi almagyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám. Minden, ami szexárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
4: Szombaton nyit a szexárdi családbarát strand és élményfürdő, új főszerkesztő a Teol és Tolnai Népújság élén. Szombaton akár 38 fok is lehet. Szexárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Jannár Joli vagyok. A Paksi járási ügyészség járművezetéstől való eltiltás hatálya alatti vezetés vétsége miatt emelt vádat egy 45 éves férfi ellen, aki járművezetői engedéllyel soha nem is rendelkezett, számolt be az esetről a Tolna vármegyei főügyészség. A vádlottat egy korábbi ügyben az illetékes járásbíróság engedély nélküli vezetés szabálysértése miatt pénzbírsággal sújtotta, valamint 8 hónap időtartamra eltiltotta a közúti járművek vezetésétől. A végzés 2025. március 4-én emelkedett jogerőre. Erről a vádlottnak is tudomása volt. Ennek ellenére néhány nappal az eltiltás letelte előtt, de még annak tartama alatt az egyik Tolna vármegyei település lakott területén kis traktort vezetve közlekedett. A traktorhoz utánfutót is kapcsolt, amelyen szabálytalanul szállította a sógorát, annak érdekében, hogy a község határában lévő lucernát elszállítsák. A történteket egy utcai térfigyelő kamera is rögzítette. A járási ügyészség a vádlottal szemben tárgyalás mellőzésével, büntető végzésben pénzbüntetés kiszabását és közúti járművek vezetésétől határozott időre történő eltiltását szorgalmazza a Paksi járásbíróságnál. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság faddombori üdülőtelepen bűn- és baleset megelőzési kitelepülés szervezett a nyári szünidő kezdetéhez kapcsolódva június 25-én. A rendőrség szakemberei a strand helyszínén személyesen válaszoltak az érdeklődő kérdéseire, gyakorlati tanácsokat adtak a vagyonvédelem, a közlekedés biztonság, valamint a felelős szabadidő eltöltés témakörében, illetve felhívták a jelenlévők figyelmét arra, hogy a nyári időszakban különösen fontos az értéktárgyak megfelelő őrzése és a közlekedési szabályok betartása. A rendezvényen kiemelt figyelmet kaptak a gyermekek és a fiatalok, mivel az egyenruhások interaktív feladatokkal és játékos programokkal készültek a számukra, amelyek egyszerre szolgálták a szórakozást és a hasznos ismeretek átadását is. Nagy népszerűségnek örvendett a Kressz szerencsekerék is, amelynek segítségével a gyermekek és szüleik is próbára tehették közlekedési ismereteiket. Szombaton reggel 9 órakor megnyitja kapuit a szexárdi családbarát strand és élményfürdő, amelyről dr. Sárosi József, a térség országgyűlési képviselője számol be.
5: Ma délelőtt bejártam a szexárdi strand területét Dala Tamás igazgatóurral. Úgy látjuk, hogy holnap reggel 9 órakor megnyithat a strand, úgyhogy arra kérünk mindenkit, hogy ebben a nagy melegben minél többen gyertek, üsöljetek, vigyázzatok egymásra. Én bízom benne, hogy a NSU munkatársai minden olyan felújítást meg tudtak csinálni, ami miatt biztonságosan tudjuk használni a strand területét. Ezért az egy hét késésért elnézést kérnek az NSU munkatársai. Ez rajtuk kívülállókok miatt történt így. Abba bízom, hogy az egész nyári szezonban fennakadás nélkül tud üzemelni a strand, úgyhogy gyertek, találkozunk minél többen lenne a strandon.
4: Új főszerkesztője van a Tolnai Népújságnak, tudtuk meg dr. Sárosi József szexárd országgyűlési képviselőjének Facebook oldaláról. Hinta Viktort a pécsi Pauska Zsolt váltja, szebb napokat látott teol.hu és a Tolnai Népújság élén. A képviselő információi szerint az új főszerkesztő az első értekezleten azt mondta a lap munkatársainak, hogy a jövőben politikailag független és valóban tényközlő cikkeket írjanak. Eközben a 444.hu oldalon megjelent az is, hogy a MediaWorks hivatalosan is bejelent hozzátette, hogy augusztus 1-től heti lappá alakul a Magyar Nemzet, és az országos napilap mellett 12 megyei napilap is heti lap lesz. Az átszervezés a Tolnai Népújságot is érinti. Az újságok szombatonként jutnak magyar az előfizetőkhöz. A MediaWorks azt ígéri, hogy az új heti lapok tartalmasabb, olvasmányosabb formában jelennek majd meg, és többek között nagyobb felületet biztosítanak a hosszabb írásoknak, háttéranyagoknak és véleménycikkeknek. A friss hírek a digitális csatornákon, a lapok weboldalain lesznek olvasható. Szekszárd megyei Jóguváros önkormányzata közgyűlése csütörtökön tartotta rendesülését. A fontosabb döntésekről Berlinger Attila polgármestert hallja.
6: A mai napon több mint 20 napirendi pontot tárgyal a testületünk, között olyan hagyományosan a júniusi ülésre tett napirendekkel, mint például a kitüntető díjak, elismerések adományozásáról szóló előterjesztés elfogadása, a szekszárdi aranykönyv, 2025. évi aranykönyv bejegyzésekre vonatkozó javaslat elfogadása, és természetesen sok olyan beszámoló, helyi közlekedésről szóló beszámoló, vagy akár intézményi kinevezésekkel kapcsolatos előterjesztések, amelyek mind-mind azt gondolom, hogy jövőbeni döntések szempontjából nagyon fontosak. Sokszor adtunk tudósítást arról, hogy a Sötétföldi Gyermektábor teljes felújítását kezdeményezte városunk. A versenyképes járások programból erre első körbe nyertünk ott közel 200 millió forintos forrást, de ahogy turisztikai szakértők és hivatali kollégák, illetve vagyonkezelő Kft. Munkatársainak a bevonásával többszöri helyszíni bejárás alapján folytattuk ezt a gondolatmenetet, az volt a szakmai vélemény, hogy hosszú távra komplett koncepcióterv elkészítésével érdemes ezt a témakört feldolgozni. Éppen ezért úgy döntöttünk, és a mai közgyűlésen el is fogadtuk, hogy a vagyonkezelő Kft. Mint a gyermektábor üzemeltetője egy beszerzési eljárás során tervezőktől bekért ajánlatok alapján egy koncepciótervet készít el. Tárgyalt a közülésünk, ahogy említettem, az idejévi kitüntető díjakra érkezett javaslatokat. Szeretném megköszönni Szekszárd város közösségeinek, intézményeinek, vállalkozásainak, hogy a korábbi évek gyakorlatához képest jóval több javaslat érkezett be, és ahogy képviselőtársaimmal az ülésen erről tárgyaltunk is, olyan javaslatok alapján döntött a testületünk, amelyek korábban írásban a város közösségeitől beérkeztek, méltatásokkal és javaslattételi elképzelések garmadával. Én azt gondolom, hogy követjük ezt a gyakorlatot, hogy ebben az évben is nagyon sok városunk által megbecsült magánszemély, szervezet és vállalkozás kapott díjat, amelyről most még ebben a pillanatban nem tudunk beszámolni. Ezt is el tudjuk mondani, hogy a következő két hétben tájékoztatjuk a közgyűlési döntésről a kitüntetett személyeket, szervezeteket, vállalkozásokat.
4: A szekszárdi kajakkenőese csapatának két szekszárdi versenyzője kvalifikálta magát a Romániában zajló Európa-bajnokságra, értesültünk az Egyesület Facebook oldaláról. Jámbor Lotti a női ifjúsági korosztályban állt rajthoz csütörtökön, a K1 ifjúsági korosztály rövidkörös versenyén negyedik helyen végzett csütörtökön, péntek reggel pedig másik számában ifjúsági K1-ben az ötödik pozíciót szerezte meg. A másik szekszárdi versenyző Görbe Dávid pedig K2 ifjúsági mezőnyben lesz látható a vasárnapi versenyen budapesti párjával Tóth Domonkossal. Szombaton alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütésé lesz a főszerep, felfrissülést hozó csapadék sehol sem várható, általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás, csak néhol élénkülhet meg átmeneti jelleggel a szél. Kora reggelre 14 és 24 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 35 és 40 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Szekszárdon szombaton hajnalban 19, napközben 38 fok várható. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Antrit FM 105.1.
7: Lél elmúlt, hogy kánikulainak ígérkező szombat délutánon játsszuk a ma kedvenceit és persze a tegnap slágereit. Jó hétvégét kívánok a stúdióban, Karakas Balázs. Itt a folytatásban Diaz is ment, a velük indítunk, ez a méreg.
1: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvégét.

Itt a Rádió Antrit, a hétvégén is a legnagyobb slágerekkel, megállás nélkül, csak hogy jól érezzük magunkat, pihenhessünk, lazíthassunk, annak ellenére, hogy igencsak melegnek ígérkezik a hétvége, úgyhogy érdemes lehet akár vízparton is eltölteni ezt az időt, hogyha

0: Ez itt bizony a Rádió Antrit, egész hétvégén a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Továbbra is egy hőhullám sújtja Nyugat-Európát. Képzeljék el, a rendkívüli hőség már áramellátási zavarokat, iskola bezárásokat és kulturális nevezetességek látogatásának korlátozását is okozta. A Reuters Climate Monitor szerint a hőséget az Omega Block nevű időjárási jelenség tartja fenn. Nagy-Britanniában és Franciaországban is több júniusi hőmérsékleti rekord dőlt már meg ennek kapcsán. Szóval kitartást kívánok mindenkinek, aki ezt nehezen viseli. Nálunk pedig jönnek a legnagyobb kedvencek most a folytatásban is. Itt a folytatásban már Ed Sheeran, itt a Sing azonnal.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
4: Haló!
5: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
4: Haló! És a lóval mi lesz?
1: Ennyi volt a reklám.
0: Jó hétvégét, én Karakas Balázs vagyok. A brit hivatalos listákon Ed Sheeran ott volt ezzel a zenével, és nagyon-nagyon jó helyezettekig jutott. A dala első chart dátuma 2014. június 14-én volt, nagy nemzetközi átterésű korszakának egyik fontos kislemeze volt ez. Ed Sheerantől jön a Sing!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

Itt a Rádió Antritt a hétvégén is a ma kedvenceivel, na meg a tegnap slágereivel. Nézzük az izgalmasabbnál izgalmasabb program lehetőségeket, mert hogy bőven lesz mit csinálni például a hétvégén is Szekszárdon. Mondjuk lehet menni ugyebár moziba. Vetítik majd délután 3 órától a Toy Story 5. részét, jön 5 órától az Életem legjobb száma, majd este 7:30-tól a Zongora hangoló című film is a vetítővászonra kerül. Ezek mellett lehet menni például Budapestre is koncertezni, hiszen várja a Deforma kiállítás a Virág Judit galériában. Jó szórakozást kívánok hozzá! A folytatásban 1 órakor híreket mondunk, aztán pedig Stevie Wonder és a Part-Time Lover.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
3: Dompepe hétfőket!
4: Juhé! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban. Wow, Dompepe, hétfőked!
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Azonnali belső vizsgálatot kér a honvédelmi miniszter az újdörögbi kézigránát baleset miatt. Közelgő határidőkre figyelmeztet a NAV. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Azonnali belső vizsgálatot kér a honvédelmi miniszter a vezérkari főnöktől az újdörögbi kézigránát baleset miatt, jelentette be a tárcavezető Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus azt írta, tudomásul veszi az ügyészség döntését, a büntetőjogi felelősség megállapítása nem az ő feladata. Úgy fogalmazott, ők és a sérült sem ért egyet az ügyészséggel. A testület június elején megszüntette a nyomozást. A tragikus baleset 2025 márciusában történt a Magyar Honvédség újdörögbi gyakorló terén. Egy kormánytisztviselők számára a szervezett önkéntes honvédelmi kiképzésen és kézigránát dobó gyakorlaton éles kézigránát robbant fel egy 29 éves nő kezében. A fiatal nő a robbanás következtében mindkét kezét elveszítette. Minden hivatásos szolgáljon becsülettel, tisztességgel, a törvény valamint a hazánk iránti hűséggel, mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szombati tisztavató ünnepségén. Magyar Péter azt kérte a végzett hallgatóktól, legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha a hivatásuk becsülete sérülne. Úgy fogalmazott, nem annak kell félnie, aki a törvényt betartja és betartatja, annak kell félnie, aki visszaél a helyzetével. Közelgő határidőkre figyelmeztet a NAV. Június 30-áig kérhető a gépjárműadóra az automatikus pótlékmentes részletfizetés, és ugyanez a határideje a 2024-es globális minimumadó bevallásának is. Július 1-én pedig egy új uniós vámszabály lép életbe. Az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti értékű küldeményekben lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni. A vámot nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell megfizetni, ezért eltérő vámtarifaszámú áruk esetében a fizetendő összeg többszöröződhet. Jelentősen megváltozik az éjszakai közösségi közlekedés Budapesten és környékén júliustól, közölte a BKK. A legforgalmasabb tengelyeken sűrűbben és egyenletesebben követik egymást, hétvégén pedig még gyakrabban közlekednek majd a járatok. A sűrűbben lakott területeken az éjszakai megállók elérhetősége hasonló lesz a nappalihoz, vagyis a főváros több pontján 500 méteren belül elérhetővé válik valamelyik olyan megálló, ahol éjszakai járatok is megállnak. Több új közvetlen járat kapcsolja majd össze a külső kerületeket, nem csak a belvárossal, hanem egymással is, sok esetben átszállás nélküli kapcsolatot teremtve. Vörös riasztást adtak ki hétvégére Szlovénia több térségére, Horvátországban pedig vasárnapra már Zágráb, Karlovács, Knin, Rijeka, Split és Dubrovnik térségében is a legmagasabb fokú figyelmeztetés lesz érvényben a fokozódó hőség miatt. A következő napokban helyenként 39 fokig emelkedhet a hőmérséklet. A hatóságok a lakosságot és a tengerparton nyaralókat arra kérik, hogy a legmelegebb órákban lehetőleg maradjanak árnyékban vagy hűtött helyiségben, fogyasszanak elegendő alkoholmentes folyadékot, kerüljék a nehéz ételeket és a fizikai megterhelést.
1: Rádió Andrét időjárás.
5: Marad a tikkasztó hőség, csapadék nem várható. Az UV-sugárzás nagyon erős, helyenként extrém lehet. Tovább fokozódik a kánikula, a legmelegebb órákban akár 34 és 40 fok közötti értékeket is mérhetünk.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 101.
6: Jó hétvégét kívánok, így egy óra után is Karakas Balázs a stúdióban. Egy Motown kiadvány a brit hivatalos kislemez listán a harmadik helyig jutott. A dal első brit chart dátuma 1985. szeptemberében volt, 13 hétig pedig a UK single charton is ott volt. Stevie Wonder és a Part-Time Lover.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvégén.

Jó hétvégét, jó rádiózást, ez a Rádió Antrit a ma kedvenceivel és persze a tegnap slágereivel. Ne feledjék, holnap akár 40 fok is lehet Szekszárdon, úgyhogy zsírunkban sülünk meg, ezért is lehet jó érzés mondjuk behuppanni egy autóba, lecsapni a napfénytetőt, elszaladni a balzsír, aztán fürdeni, lazulni egyet. Nicky Jör és Dezi ebben segít legalábbis lélekben. Jön tőlük a Sunroof.

0: A Rádió Antritot hallgatja, itt vannak a ma kedvencei, és persze a tegnap slágerei, a meleg pedig nem csak ránk hat, mi is érezzük, hogy azért kevésbé funkcionálunk jól, mint egyéb időszakokban, de például a Velencei tóra is, melynek megdőlt az eddigi legalacsonyabb vízállási rekordja. Képzeljék el, az agádi vízmérce még szerda reggel 52 cm-t mutatott. Ez bizony egy új rekord, korábban 2022 szeptemberében volt 53 cm-es a rekord. Úgyhogy a meleg az most már tényleg itt van, és érezzük minden egyes súlyát a dolognak, és persze közben azért jó dolgokat is hallgatunk, hiszen Kamrattó mindjárt itt a Feel Alive.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Bali! Hozd már a földnedves beton!
4: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
3: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
4: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
3: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
4: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
5: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
6: A CBA-ban jéghideg üdítőkkel és fagyos árakkal várunk. Ajánlatunk 1,75 literes Coca-Cola Zero, Fanta 599, 2 literes márka szénsavas üdítők, limonádék 359, 1,5 literes San Benedetto Ice teák 499 forint, 5 plusz 1 aranypálcán sörpa 224 forint per darab, soproni világos sör 299 forint. Forróság kint, hűsítő árak a CBA-ban.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Egy hihetetlen jó dal érkezik hozzánk most a következőkben. Hello, Karakas Balázs vagyok, egy fiatal tehetség Nyugat-Európából. Tim Kamrád, tőle már az aktuális kislemez a Feel Alive.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: Jó hétvégét itt a Rádió Antrit. Pihenünk, lazítunk akár az ebédszünetben, vagy az ebéd után is a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Na meg Mike Posnerrel most. Eredetileg ez nem egy vidám klub himnusz, hanem egy keserű, önironikus vallomás volt a hírnév kiüresedéséről. A globális slágert végül a norvég Seeb remix tette bele, amiből... vagy hát amely melankolikus szövegből gyakorlatilag ilyen kellemes trópusi house hangzással ütköztette a dalt. Na ná, hogy még Grammy jelölést is kapott. Mike Posner, Right to Capillin Ibiza a híreket követően.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép? Csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk! Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Kezdeményezték a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházás titkosításának feloldását. Marad az extrém meleg. Köszöntöm a hallgatókat, Serpőző Gábor vagyok. Kezdeményezték a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházás titkosításának feloldását, közölte közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter annak apropóján, hogy találkozott a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövetével. Vitézi Dávid arról is írt, hogy maga a beruházás már majdnem elkészült, a pályát tehervonatok már használják, de a vonat befolyásoló rendszer még jelenleg is tesztelés alatt áll. A 444 megjegyzi, a Budapest-Belgrád vasútvonal kiépítése minden idők legnagyobb vasútfejlesztése Magyarországon, titkosított kínai gigahitelből kínai kivitelezőkkel, Orbán Győző és Mészáros Lőrinc segítségével. A beruházás minőségével kapcsolatban több aggá is felmerült, de a titkosított szerződések miatt az Orbán kormány nem volt hajlandó érdemben reagálni a megkeresésekre. Harmadfokú hőségriasztás lépett érvénybe országszerte. A következő napokban is tartósan extrém meleg várható, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet, közölte a Katasztrófavédelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A leginkább veszélyeztetettek továbbra is a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. Hőség idején különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás, vízparti pihenéskor pedig felhevült testtel soha ne ugorjunk a vízbe. Az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italok növelik a kiszáradás kockázatát, ezért ezeket célszerű mellőzni. A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség. A közlemény idézi Fekete Tamást, a szövetség elnökét, aki szerint az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. Kialakulóban van a balatoni siesta kultúra, amelyben a déli órák hősége helyett a nyaralók egy része a hűvösebb reggeli órákra időzíti az aktív programokat. Hozzátette, a balatoni turisták szokásai egyre inkább az észak-olasz mintát követik, amihez a vendéglátóknak, a fagylaltozóknak és a múzeumoknak is alkalmazkodniuk kell, ha több vendéget szeretnének elérni. Több mint 3 milliárd forintos fejlesztés indul a Széchenyi fürdőben augusztus végén. A fővárosi közgyűlés pénteken jóváhagyta a Széchenyi fürdő felújítási programját, megadta a felhatalmazást a nyílt közbeszerzési eljárás kiírására. Az első ütemben a teljes termálrészleg restaurációs és rekonstrukciós programján belül a női termálrész újul meg. A felújítás része az uszadai főbejárati lépcső restaurálása, valamint a belső udvari tányéros szökőkutak felújítása. A Széchenyi gyógyfürdő és uszada Budapest és egyben Európa legnagyobb fürdőkomplexuma. Az extrém hőség miatt zárva tartanak a székesfehérvári Szent István Király Múzeum kiállító helyei keddig. A keddre meghirdetett garantált tárlatvezetés is elmarad, a nyitás szerdán lesz.
2: Rádió Antrit időjárás.
5: Vasárnap is folytatódik a túlnyomóan derült napos száraz idő. Hajnalra 13 és 23 fok közé csökken, délután 34 és 39 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit. FM 105.1.
0: Jönnek a ma kedvencei meg a tegnap slágerei. Jó hétvégét kívánok, a stúdióban Karakas Balázs vagyok. Mike Posner legnagyobb slágere most a következőkben. Itt az I Took a Pill in Ibiza.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvégén.

0: of you.
1: Ez a Rádió Antrit. Forró szombat délutánokon is hűsítő nyári slágerek. Például most itt van Sergio Mendez és a The Black Eyed Peas. Ez a dal pedig eredetileg nem egy 2000-es évekbeli zene, hanem egy brazil klasszikus, amelyet Sergio Mendez már jóval korábban világszerte ismertté tett. A Black Eyed Peas közreműködésével készült verzió azért érdekes, mert ezt a különleges, bossanova, hip-hop-poppos energiát beletette, és ennek köszönhetően tényleg igaziból világhírűvé vált. Sergio Mendez, Black Eyed Peas és a Más Kínálta a 2000-es évek örökzöldje.

Köszönöm, hogy a Rádió Antrittal tölti a hétvégét. Itt vannak a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei. Hűsítsünk, lazítsunk, együnk egy fagyit, egy jó hideg görögdinnyét, hiszen tényleg nagyon-nagyon meleg van, és meleg is lesz. Holnapra már 40 fokot ígérnek a meteorológusok. Azt felejtsük is el, hogy éjszakára kellemesen lehűl majd a levegő. Azt mondják, hogy így 20 pár foktól lejjebb nem nagyon fog hűlni. Úgyhogy ez most velünk marad, az már egyszer fix. Akárcsak Jebelia szupersztárja, amiről sokan azt hiszik, hogy eredetileg egy Jebelia dal volt, pedig előbb a dán Christine Milton adta ki. A források szerint az ő verziója még a dán kislemezlistára is felkerült, a Jebelia féle feldolgozás pedig később lett nemzetközi sláger, ami aztán a brit piacon a harmadik helyig jutott. Jebelia is a szupersztár most.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
3: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
0: Ennyi volt a reklám.
4: Jó hétvégét, Karakas Balázs vagyok. Visszaugrunk a diszkmenek hős korszakába, amikor a zenékért még meg kellett küzdeni, nem volt ott a streaming platformokon minden. Jamelia és a Superstar, ő jön most.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrikt.

0: Csodálatosan szép hétvégét kívánok, itt vannak a Rádió Antritton a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ugyebár lehetett arról hallani, hogy ilyen vörös kód, olyan vörös kód, ezt most meg is hosszabbították egyébként a tartós hőség miatt egészen kedd éjfélig. Ez azért ugye elárulja, hogy mennyire lesz meleg a következő időszakban. A rendkívüli hőség idején fokozottan figyelnünk kellene egymásra, hiszen ez nagy veszélyt jelent a gyerekekre, idősekre, fogyatékossággal élőkre, a betegekre, meg persze a hajléktalan emberekre is. Hát képzeljék csak el, hogy milyen lenne, hogyha nem tudnánk a kellemes hűvös, klímás lakásunkba, vagy éppen bármilyen ilyen hűvös helyre bemenni, hanem mondjuk az utcán kellene ezt a 40 fokot átvészelni. Hát esküszöm, szerintem ez rosszabb, mint a -10. Úgyhogy figyeljünk oda másokra, és közben azért hallgassuk meg a híreket 3 órakor, utána pedig John Travolta és Olivia Newton-John, tőlük pedig a Summer Nights, azonnal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Haló, Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló, hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik, segítsen már.
3: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
3: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem.
5: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
6: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
4: Haló, és a lóval mi lesz?
7: Csúcs technológia a Spiritben.
8: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mindaz önegészségét és kényelmét szolgálják.
7: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az önegészsége.
9: Dompepe hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban! Wow! Dompepe! Hétfőked!
2: Ennyi volt a reklám! Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
10: Testületi ülés volt a Bántaszéken is, virtuális séta az atomerőmű építésen, vasárnap fokozódik a hőség. Jó napot kívánok, Janner Joli vagyok, 2026. június 27-én szombaton 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. Szekszárd megyei Jugóváros önkormányzata közgyűlése csütörtökön tartotta a rendesülését. A közgyűlésen elhangzott Szekszárd város helyi közlekedésének 2025. évi beszámolója. A részletekről Máté Péter alpolgármestert hallja.
11: A MÁV személyszállító ZRT-től Baranyai Gergely eljött és elmondta a általunk önként vállalt kötelezettségből mennyi veszteséget termelt a személyszállító ZRT. Ezt a veszteséget minden évben meg kell térítenünk. Ebben az évben is komoly, most hát 25-ös évről beszélünk. A 25 évben is komoly veszteség, közel 300 millió forint veszteséget termelt a személyszállítás a Szekszárd város költségvetésének. Azt tudni kell róla, hogy a Szekszárd város állítja össze a menetrendet. A menetrendet kiírjuk teljesítésre, közbeszerzésen egy vállalkozásnak. A MÁV személyszállító ZRT 5 évre nyerte meg, még viszont 2 év a szerződéséből, és ezáltal, ami bevétele nem keletkezik, mert nincs annyi utas, ezáltal nekünk ezt ki kell fizetni veszteséget. Mikor mennek az üres buszok, és látjuk, hogy 2-3 ember ül a buszon, ez bizony pénzbe kerül mindenkinek. Akkor, amikor szóba került az is, hogy miért nincsenek kisebb buszok, mert vannak ilyen időszakok, csúcsidőszakok, amikor ezek a nagy buszok is tele vannak, és ezt nem tudják mással kompenzálni, a kis buszán tudnák megoldani, tehát akkor az utasok maradnának el, vagy kétféle busz tartanak, annak jelentős a költsége. Úgyhogy ez nem igazán járható út, azon kívül szóba került az is képviselők részéről igényként, hogy elektromos környezetkínálő buszokkal teljesítsük és így gyűrjük ki a pályázatot. Ennek is van lehetősége, csak komoly problémát jelent, ez is pénz kérdése. Tehát ki kell építeni a töltőhálózatot, ilyen Szekszárd városában jelenleg nincs, ahol buszokat, nagy terútokat lehetne tölteni elektromosan. Ezt ki kell építeni valamilyen pénzből, de nem tudjuk, hogy milyen pénzből tudnánk ezt megoldani, valamilyen pályázatból, hogyha lenne. Akkor még mindig nem a városi a közlekedés, akkor kellene venni buszokat. Ezek buszok 200 millió forintba kerülnek. A jelenlegi buszállomány az összes nem ér annyit sajnos értékben, mint egy. Ennek amortizációja is van, amit beszámolnak a veszteségbe. Tehát igaziból egyelőre semmiféle fedezetet nem látunk arra, hogy ezt megoldjuk, de rajta vagyunk, hogy valahogy legyen gazdaságosabb, környezetkímélőbb szektárdalmányi tömegközlekedés, ne termeljen egy mínuszt, de el kell mondani, hogy a városnak ez komoly teher, és a többi városnak is. Egyetlen egy város van, ahol kötelező szolgáltatás ez Budapest, ott van állami támogatás ehhez, de az összes többi városban, megyei városokban is ez önként vállalt szolgáltatás, amihez nincs állami támogatás.
10: Két pályázatról is döntött a közgyűlés, amelyről dr. Fusz György alpolgármester beszél.
12: Két pályázatról döntött a közgyűlés. Az egyik egy pályázat kiírása, amely az I.S. Gyula könyvtár igazgatói pályázatáról szól. Itt azt kell tudni, hogy korábban rövidebb távra, egy évre volt egy pályázati kiírásunk, ami most fog majd lejárni, és ezért volt szükséges egy újat kiírni. Október 1-ével már indulna az új megválasztott igazgatóval. Itt 3 évre szól a következő pályázat kiírása. Azért döntöttünk a 3 év mellett, mert az a ciklus, amelyben közgyűlés, illetve hát az önkormányzat megválasztott tisztségviselő annak, az pont akkor járna le, tehát ez az, ami egy fontos lenne. Elvárásunk az, hogy a tudásközpont, ami egy fantasztikus épület, ez megfelelően gazdaságosan működjön. Annyit tudunk, hogy nagyon sok a látogató, és bízunk benne, hogy most már tisztázódva a gazdasági helyzet ott, közösen a levéltárral, egy nagyon fontos építményünk, és ezért bízunk benne, hogy ez nagyon jó fog működni. Erre írtuk ki most a pályázatot, bízunk benne, hogy több pályázó is fog majd jelentkezni. A másik egy lejárt pályázat, egy döntésről szólt, illetve arról, hogy egyetértsen a közgyűlés azzal, hogy a humán szolgáltató központ igazgatói állására kellett kiírnunk egy pályázatot, ott lejárt az igazgatói pályázat, és ezért erre a kiírásra 3 pályázó érkezett. Mindegyik megfelelt a kiírásnak, és döntött a közgyűlés arról, hogy a társulási tanácsnak terjeszti elő azt a személyt, akit majd a társulási tanács fogad el.
10: A bátaszéki képviselőtestület legutóbbi ülésén több a város működését érintő aktuális kérdés került napirendre, valamint a napirend előtti bejelentések is fontos témákat érintettek. A polgármester tájékoztatást adott arról, hogy a roma nemzetiségi önkormányzat feloszlatta magát, ezért időközi választásra kerül sor, amely várhatóan szeptemberben lesz megtartva. Szintén szó esett a helyi tömegközlekedés helyzetéről, valamint az uszoda működtetésének hosszú távú finanszírozásáról is, amelyek kapcsán az önkormányzat további egyeztetéseket folytat az érintett állami szervekkel. Befejeződött a fásítási program, jelenleg az újonnan ültetett fák gondozása is kiemelt öntözése jelenti a legfontosabb feladatot. A főutca kereti oldalára 2 fa is került, különleges ültetési technológiával, amelyek egy magánszemélyi felajánlásának köszönhetően valósulhattak meg. A képviselőtestület elfogadta a gondozási központ 2025. évi beszámolóját, amely kiemelte az idősellátás egyre növekvő jelentőségét, valamint a jelzőrendszeres segítségnyújtás fontosságát. Előkészítés alatt áll a tanyagondnoki szolgálat bevezetése is. A mikrotérségi óvoda, bölcsöde és konyha 2026-27-es nevelési évre vonatkozó terveinek véleményezése is megtörtént. A tájékoztatás szerint az óvodai ellátás a megszokott csoport szerkezetben összesen 12 óvodai csoportban indul a következő nevelési évben, a bölcsödei ellátás pedig változatlan formában működik tovább. Döntés született a Bátkom 2004 Kft.-vel kötött szerződések módosításáról, amelyek több beruházást is érintenek, így a Zentai út javítását, a sportcsarnok vizes blokkjának felújítását, valamint egy akadálymentes nyilvános illemhely kialakítását a buszmegálló közelében. Emellett a nyugdíjba vonuló Sümegi József helytörténeti gyűjteményének elhelyezése is megoldást kap. A sportpálya működéséhez kapcsolódóan a testület 5 millió forintos támogatást hagyott jóvá a BSE számára, amelynek folyósítását a második negyed év pénzügyi elszámolás benyújtásához kötötte. Szélessége 150, hosszúsága 190, a mélysége pedig 23 méter. Ezek a legfőbb paraméterei az épülő atomerőmű munkagödreinek. Az ötödik blokk területén készül az alaplemez, mixerek szállítják a betont, amit hórihorgas betonpumpákkal öntenek be. Közben készül az alaplemez stabilitását biztosító gigantikus fémháló. Több ezer tonna betonacél kerül a helyére. Nem látott még közelről ilyen gigantikus építkezést? A Rádió Antrit Facebook oldalán található videó segítségével most ön is bejárhatja a munkaterületet. Vasárnap tovább fokozódik a hőség, a napos időben a legmelegebb órákban 36-41 fokot mérhetünk. A hajnal is egyre kevesebb helyen hoz némi felfrissülést, sokfelé lesz trópusi az éjszaka, azaz 20 fok felett alakulnak majd a minimumok az ország nagy részén. Csapadék ezen a napon sem várható, a déli délkeleti szelet több helyen kísérhetik élénk széllökések. Szekszárdon szombaton hajnalban 22, napközben 38 fok várható. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
2: Ezek voltak a Rádió Antrit regionális hírei.
13: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Egy forró szombat délutánon megidézzük a nyári éjszakák gyönyörűségét. Gondolhatunk arra, amikor ropog a tábortűz, megesszük a finom grilled csirkét, vagy éppen csak elcsattan egy szerelmes csók. John Travolta, Olivia Newton-John, tőlük a Summer Nights.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban te.

Itt a Rádió Antrit egy forró nyári délutánon is a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel, és amíg harapunk egyet a jégkrémbe, vagy éppen a görög dinnyinkbe, addig Olivia Rodrigo is énekel nekünk. A dal, ami egy különleges poptörténeti pillanat volt, mert hogy az ő debütáló kislemezeként gyakorlatilag egyik napról a másikra világsztárt csinált belőle. Itt a Driver's License.

0: Itt a Rádió Antrit a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel. Jó munkát, hogyha valakinek dolgozni kellene, de hát ki akar dolgozni szombat délután, meg alapból ki akar dolgozni ebben a nagyon-nagyon melegben? Hát a diákok, mondjuk nekik nem nagyon van más alternatívájuk, mint sem a nyári szünidőt munkával tölteni, hogyha szeretnének egy kis zseppénzt keresni. Átlagosan bruttó 2180 forintos órabérre számíthatnak 2026-ban. A legtöbb állás egyébként a vendéglátásban és az adminisztráció területén érhető el az alom.hu cikke szerint. Különben a Profession közleménye szerint a vállalatok a diákok iránt nem csak ilyenkor nyáron mutatnak ám jelentős érdeklődést, hanem bizony egész évben szükség lenne az ő munkájukra. Az már más kérdés, hogy az ő elfoglaltságukba ez nem feltétlen fér bele egész évben. Az alom.hu-n egyébként a részletes elemzés elolvasható ezzel kapcsolatban. Nálunk pedig egy első hallásra laza, retrós, napsütöttes láger jön, de persze a háttérben ennek is megvan a maga mondani valója. Walking on the Sun, ők a Smash Mouth azonnal. So don't delay, act now, supplies are running out. Allow if you're still alive, 6 to 8 years to arrive. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
3: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Hello, Karakas Balázs vagyok, a Smash Mouth érkezik. Az amerikai Modern Rock Tracks listán első lett, vagyis nem csak a nosztalgikus rádiós slágerként, hanem alternatív rockos áttörésként is működött a sztori. Smash Mouth, Walking on the Sun!
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: szeretnék én lenni a csókirály.
1: Ez a Rádió Antrit.

0: hétvége, akkor érdemes a lazítást a Rádió Antrittal tölteni, pihenni, lazítani. Azért megvannak az ilyen nyári sulis szünidős emlékeink szerintem mindannyiunknak, amikor mondjuk kimentünk vidékre valahova a nagyihoz, fölmászhattunk a hatalmas barackfára, és lehetett onnan leszedni a finomságokat, lehetett bandázni a városban, faluban a többi gyerkőccel, biciklizgetni, csobbanni valami olyan helyen, ami véletlenül sem bányató, és véletlenül sem lehet belőle baj, hanem egy teljesen biztonságos fürdőzőhelyen, enni egy fagyit, enni egy csöves kukoricát, és csak élvezni a nyarat és azt a végtelen szabadságot, amit ez az életérzés hozott. És amiközben már ez a dal sok esetben szólt, Kid Rock, All Summer Long, mindjárt elhozzák nekünk ezt az életérzést.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
5: Lassítják a vonatokat több vonalon a hőség miatt. Eltörölték a védett üzemanyagárat. Köszöntöm a hallgatókat, Serpőző Gábor vagyok. Több vasútvonalon korlátozni kellett a sebességet, mert a sínek felhevültek a hőségben. A MÁV azt írta, jellemzően 20 km/órával lassították a vonatokat bizonyos szakaszokon. A vonatforgalom így fenntartható, de 5-15 perces késések kialakulhatnak az érintett vonalakon. A korlátozás a Budapest-Győr-Hegyeshalom, a Vác-Balassagyarmat és a Debrecen-Mátészalka vonalat is érinti. Az elmúlt 5 nap átlagos sínhőmérséklete már megközelítette az 54 fokot, a legmagasabb sínhőmérséklet pedig az 56 fokot is elérte. Stabil az energiaellátás az extrém melegben is, közölte az MVM csoport. Azt kérik ugyanakkor, hogy akinek van rá módja, a legnagyobb esti terhelés idején ne egyszerre használja az energiaigényes eszközeit. A klímaberendezések és hűtési rendszerek használata miatt jellemzően az esti órákban jelentkezhet nagyobb áramfogyasztás és terhelés a villamos energiahálózaton. Napközben a naperőművek termelése jelentősen mérsékli a hálózati terhelést. Takarékos vízhasználatra szólította fel a lakókat több Pest megyei település önkormányzata. Erdőkertes, Szada, Őrbottyán és Veresegyház elsőfokú vízkorlátozást rendelt el, a rendkívüli magas hőmérsékletű csapadék nélküli időjárás, valamint a megnövekedett vízfogyasztás miatt. Veresegyházon és Szadán csak javasolják a szokásos vízhasználat mellőzését, Őrbottyánban és Erdőkertesen viszont tilos az ivóvízhálózatról a tömlős locsolás napközben, a járdák utak mosása, az automata öntöző berendezések működtetése, az autómosás, valamint az úszómedencék feltöltése. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal azokban a kirendeltségekben, ahol nem biztosított a légkondicionálás. Ezeken a helyeken a hivatalok kizárólag délig tartanak nyitva a hét első két napján. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rend szerint várják az ügyfeleket. Hatályba lépett a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a pénteki magyar közlönyben. Ugyanez a jogszabály a hatósági ár kivezetése mellett lehetőséget ad a kereskedelempolitikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Megszűnt a közmédia vezetőinek megbízatása, miután megjelent a médiatörvény módosítása a magyar közlönyben. A törvénymódosítás szerint az Országgyűlés médiaügyekkel foglalkozó állandó bizottsága az általa hozott határozatban kijelölt személy, Grósz Judit közmédiáért felelős miniszteri biztos útján haladéktalanul gondoskodik a szükséges eljárás lebonyolításáról. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet mérték 41,3 fokkal Németországban a Szárvidéken pénteken. Az előrejelzések szerint a hétvégén a hőmérséklet az ország más részein, így Berlinben is eléri, illetve meghaladja a 40 fokot.
2: Rádió Antrit időjárás.
5: Vasárnap is folytatódik a túlnyomóan derült napos száraz idő. Hajnalra 13 és 23 fok közé csökken, délután 34 és 39 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrit, FM 101.
0: Enni nagyokat, pecázni reggelente, jókat beszélgetni, iszogatni, eszegetni a tábortűz mellett, udvarolni a lányoknak, lányok fiúknak, és egy picit csak élvezni az életet. Ezt hozzám most a Kid Rock zenéje, All Summer Long!
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hét.

Ez itt a Rádió Antrit, a hétvégén a ma kedvenceivel és persze a tegnap slágereivel. Forró időszak várható a következő napokban, a 40 fok is bőven benne van a pakliban, úgyhogy legyünk nagyon körültekintőek. Én tudom, hogy ilyenkor jó ötlet csobbanni egyet a balcsiban, és biztos vagyok benne, hogy sokat segít a hangulatunkon, de azért például az UV-sugárzás mindenképpen jusson eszükbe. Na meg egy jó Red Hot Chili dal. Ők énekelnek az Antritton.

0: Ez a Rádió Antrit, itt vannak a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei, hogyha a svédekhez megyünk, két dologra biztos, hogy számíthatunk, egy picit hűvösebbre, mint ami itt van, és persze arra, hogy piszkosul jó popzenéket hallgathatunk, mert ők nagyon jókat készítenek. Itt van például Titiú a folytatásban, a dal zenéjét Peter Svensson, a The Cardigans gitárosa, a szövegét pedig Joachim Berg, a Kent frontembere írta. Ez azt jelenti, hogy Titiú egyik legismertebb dala mögött két fontos svéd poprock figura állt. Titiú és a Come Along mindjárt visszahozzák a 2000-es évek kiváló életérzését.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem! Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
4: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép? Csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Hello, Karakas Balázs vagyok, egy svéd énekesnővel most a következőkben. A dal a svéd listákon az első helyig jutott, és Swedish Grammy díjat kapott az év dala kategóriában. Elképesztő azért ez a siker, amit ők összehoztak ezzel, de hát nem csak Svédországban, az egész világon menő volt Titiú. Tőle a Come Along!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antri!

Ez bizony a Rádió Antrit egy forró szombat délutánon, és amíg meglékeljük a görög dinnyétől hozom a tempós felvételeket most a folytatásban. The Killaro és Justin Bieber rövid, feszes, azonnal oda csapó energiával dolgozik ez a dal, ami tökéletesen passzol korszakunk gyakorlatilag mindenségihez. A Billboard listán 2021. augusztusában jutott fel az első helyre, ami már önmagában szerintem egy zseniális teljesítmény, de a dal nem csak az amerikaiaknál, az ausztráloknál is hatalmasat ment. The Killaro és Justin Bieber, mindjárt jön a Stay! We'll be right back.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi almagyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma. A CBA-ban jéghideg üdítőkkel és fagyos árakkal várunk. Ajánlatunk 1,75 literes Coca-Cola Zero, Fanta 599, 2 literes márka szénsavas üdítők, limonádék 359, 1,5 literes San Benedetto Ice teák 499 forint, 5 plusz 1 aranypálcán sörpak 224 forint per darab, soproni világos sör 299 forint. Forróság kint, hűsítő árak a CBA-ban.
1: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
3: Lassítják a vonatokat több vonalon a hőség miatt, eltörölték a védett üzemanyagárat. Köszöntöm a hallgatókat, Cserpőző Gábor vagyok. Több vasútvonalon korlátozni kellett a sebességet, mert a sínek felhevültek a hőségben. A MÁV azt írta, jellemzően 20 km per órával lassították a vonatokat bizonyos szakaszokon. A vonatforgalom így fenntartható, de 5-15 perces késések kialakulhatnak az érintett vonalakon. A korlátozás a Budapest-Győrhegyeshalom, a Vác-Balassagyarmat és a Debrecen-Mátészalka vonalat is érinti. Az elmúlt 5 nap átlagos sínhőmérséklete már megközelítette az 54 fokot, a legmagasabb sínhőmérséklet pedig az 56 fokot is elérte. Stabil az energiaellátás az extrém melegben is, közölte az MVM csoport. Azt kérik ugyanakkor, hogy akinek van rá módja, a legnagyobb esti terhelés idején ne egyszerre használja az energiaigényes eszközeit. A klímaberendezések és hűtési rendszerek használata miatt jellemzően az esti órákban jelentkezhet nagyobb áramfogyasztás és terhelés a villamos energiahálózaton. Napközben a naperőművek termelése jelentősen mérsékli a hálózati terhelést. 47-szer vonultak a tűzoltók erdőtűzhöz az elmúlt 24 órában, közölték a kormány Facebook oldalán. Emlékeztetnek, Magyarország egész területén tűzgyújtási tilalom érvényes. Takarékos vízhasználatra szólította fel a lakókat több Pest megyei település önkormányzata. Erdőkertes, Szada, Őrbottyán és Veresegyház elsőfokú vízkorlátozást rendelt el, a rendkívüli magas hőmérsékletű csapadék nélküli időjárás, valamint a megnövekedett vízfogyasztás miatt. Veresegyházon és Szadán csak javasolják a szokásos vízhasználat mellőzését, Őrbottyánban és Erdőkertesen viszont tilos az ivóvízhálózatról a tömlős locsolás napközben, a járdák utak mosása, az automata öntöző berendezések működtetése, az automosás, valamint az úszómedencék feltöltése. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal azokban a kirendeltségekben, ahol nem biztosított a légkondicionálás. Ezeken a helyeken a hivatalok kizárólag délig tartanak nyitva a hét első két napján. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rend szerint várják az ügyfeleket. Hatályba lépett a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a pénteki Magyar Közlönyben. Ugyanez a jogszabály a hatósági ár kivezetése mellett lehetőséget ad a kereskedelempolitikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet mérték 41,3 fokkal Németországban a Szárvidéken pénteken. Az előrejelzések szerint a hétvégén a hőmérséklet az ország más részein, így Berlinben is eléri, illetve meghaladja a 40 fokot.
1: Rádió Andrit időjárás.
3: Rekkenő hőség lesz vasárnap is, csapadék nem várható és a szél is gyenge marad. A hajnali 13-23 fok után 34-39 fok közé melegszik a levegő.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 105.1.
4: Már 5 óra is elmúlt, a hétvége első napját együtt tölthetjük. Halloween Korakas Balázs vagyok, és hozom a ma kedvenceit, meg a tegnap slágereit. Ebben az órában énekel majd Jennifer Page, and the Black Eyed Peas is. Most viszont egy elképesztően feszes tempó jutalt. Kid Laroi, Justin Bieber, itt a Stay!
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatos.

Itt bizony a Rádió Antritam a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Elképesztő forró nyaraink vannak manapság, és abban biztos vagyok, hogy legalábbis én így emlékszem, hogy a 2000-es években azért ez nem volt ennyire általános. Akkor már 30 fok fölött volt a hőmérséklet, akkor mindenki ki volt borulva. De persze akkor is ettük a hideg görögdinnyét, a fagyit, csobbantunk valahol a Balcsi parton, és élveztük a nyarat, közben a The Black Eyed Peas szólt a fülünkben. Most is ők zenélnek.

0: Jó hétvégét a Rádió Antrittal. Egy tökéletes időkapszulát bontunk ki a zenei rotációnkból, ő pedig Jennifer Page dala, egy nagyon könnyed, meglehetősen kifinomult felvétel. Debütáló albumának első kislemeze volt, és egyébként például Amerikában hihetetlen nagy siker lett, de a briteknél is, és persze itt nálunk Magyarországon is, hiszen a dal Jennifer Page egész karrierjét meghatározta. Itt a Crash azonnal.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Pali! Hozd már a földnedves beton!
4: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
3: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
4: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
3: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
4: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
5: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
6: Dob be hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dobpepe.hu webshopban. Wow, dobpepe, hétfőked!
1: Ennyi volt a reklám.
0: Jó hétvégét kívánok, itt a Rádió Antrittam a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. 1998-ra állítjuk be az időgépünket, amit egy olyan dal fog megkoronázni, ami több országban is listavezető volt. Nem csak az USA-ban, nem csak a briteknél, de még Ausztráliában is. Jennifer Page, tőle a Crash!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antritt.

0: Ez itt bizony a Rádió Antrit, ahol a ma kedvencei és a tegnap slágerei zakatolnak megállás nélkül. Én viszont ezzel már köszönöm szépen az elmúlt 6 óra hosszás figyelmet, hiszen 6 órakor én már a búcsúzom. Legközelebb jövő héten találkozhatunk a változatosság kedvéért. Én hétfőn érkezem majd, és igyekszem szebbé tenni majd a hét első munkanapjának délutánját. Karakas Balázs kicsekkol, jó hétvégét!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem! Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Azonnali belső vizsgálatot kér a honvédelmi miniszter az újdörögdi kézigránát baleset miatt. Közelgő határidőkre figyelmeztet a NAV. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Azonnali belső vizsgálatot kér a honvédelmi miniszter a vezérkari főnöktől az újdörögdi kézigránát baleset miatt, jelentette be a tárcavezető Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus azt írta, tudomásul veszi az ügyészség döntését, a büntetőjogi felelősség megállapítása nem az ő feladata. Úgy fogalmazott, ők és a sérült sem ért egyet az ügyészséggel. A testület június elején megszüntette a nyomozást. A tragikus baleset 2025 márciusában történt a Magyar Honvédség újdörögdi gyakorló terén. Egy kormánytisztviselők számára szervezett önkéntes honvédelmi kiképzésen és kézigránát dobó gyakorlaton éles kézigránát robbant fel egy 29 éves nő kezében. A fiatal nő a robbanás következtében mindkét kezét elveszítette. Minden hivatásos szolgáljon becsülettel, tisztességgel, a törvény, valamint a hazánk iránti hűséggel, mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szombati tisztavató ünnepségén. Magyar Péter azt kérte a végzett hallgatóktól, legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha a hivatásuk becsülete sérülne. Úgy fogalmazott, nem annak kell félnie, aki a törvényt betartja és betartatja, annak kell félnie, aki visszaél a helyzetével. Közelgő határidőkre figyelmeztet a NAV. Június 30-áig kérhető a gépjárműadóra az automatikus pótlékmentes részletfizetés, és ugyanez a határideje a 2024-es globális minimumadó bevallásának is. Július 1-én pedig egy új uniós vámszabály lép életbe. Az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti értékű küldeményekben lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni. A vámot nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell megfizetni, ezért eltérő vámtarifaszámú áruk esetén a fizetendő összeg többszöröződhet. Jelentősen megváltozik az éjszakai közösségi közlekedés Budapesten és környékén júliustól, közölte a BKK. A legforgalmasabb tengelyeken sűrűbben és egyenletesebben követik egymást, hétvégén pedig még gyakrabban közlekednek majd a járatok. A sűrűbben lakott területeken az éjszakai megállók elérhetősége hasonló lesz a nappalihoz, vagyis a főváros több pontján 500 méteren belül elérhetővé válik valamelyik olyan megálló, ahol éjszakai járatok is megállnak. Több új közvetlen járat kapcsolja majd össze a külső kerületeket, nem csak a belvárossal, hanem egymással is, sok esetben átszállás nélküli kapcsolatot teremtve. Vörös riasztást adtak ki hétvégére Szlovénia több térségére, Horvátországban pedig vasárnapra már Zágráb, Karlovác, Knin, Rijeka, Split és Dubrovnik térségében is a legmagasabb fokú figyelmeztetés lesz érvényben a fokozódó hőség miatt. A következő napokban helyenként 39 fokig emelkedhet a hőmérséklet. A hatóságok a lakosságot és a tengerparton nyaralókat arra kérik, hogy a legmelegebb órákban lehetőleg maradjanak árnyékban vagy hűtött helyiségben, fogyasszanak elegendő alkoholmentes folyadékot, kerüljék a nehéz ételeket és a fizikai megterhelést.
2: Rádió Antrit időjárás.
5: Vasárnap is folytatódik a túlnyomóan derült napos száraz idő. Hajnalra 13 és 23 fok közé csökken, délután 34 és 39 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit. FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
3: Haló! Haló!
4: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
3: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
3: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
3: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
5: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződik.

0: Küldött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
1: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
2: Haló! És a lóban mi lesz?
3: Ennyi volt a reklám. Ez a Rádió Antrit. FM 105.1.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A CBA-ban jéghideg üdítőkkel és fagyos árakkal várunk. Ajánlatunk 1,75 literes Coca-Cola Zero, Fanta 599, 2 literes márka szénsavas üdítők, limonádék 359, 1,5 literes San Benedetto Ice teák 499 forint, 5 plusz 1 aranypálcán sörpak 224 forint per darab, soproni világos sör 299 forint. Forróság kint, hűsítő árak a CBA-ban.
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: Kezdeményezték a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházás titkosításának feloldását. Marad az extrém meleg. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Kezdeményezték a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházás titkosításának feloldását, közölte közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter annak apropóján, hogy találkozott a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövetével. Vitézy Dávid arról is írt, hogy maga a beruházás már majdnem elkészült, a pályát tehervonatok már használják, de a vonat befolyásoló rendszer még jelenleg is tesztelés alatt áll. A 444 megjegyzi, a Budapest-Belgrád vasútvonal kiépítése minden idők legnagyobb vasútfejlesztése Magyarországon, titkosított kínai gigahitelből kínai kivitelezőkkel, Orbán Győző és Mészáros Lőrinc segítségével. A beruházás minőségével kapcsolatban több aggály is felmerült, de a titkosított szerződések miatt az Orbán kormány nem volt hajlandó érdemben reagálni a megkeresésekre. Harmadfokú hőségriasztás lépett érvénybe országszerte. A következő napokban is tartósan extrém meleg várható, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet, közölte a Katasztrófavédelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A leginkább veszélyeztetettek továbbra is a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. Hőség idején különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás, vízparti pihenéskor pedig felhevült testtel soha ne ugorjunk a vízbe. Az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italok növelik a kiszáradás kockázatát, ezért ezeket célszerű mellőzni. A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség. A közlemény idézi Fekete Tamást, a szövetség elnökét, aki szerint az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. Kialakulóban van a balatoni siesta kultúra, amelyben a déli órák hősége helyett a nyaralók egy része a hűvösebb reggeli órákra időzíti az aktív programokat. Hozzátette, a balatoni turisták szokásai egyre inkább az észak-olasz mintát követik, amihez a vendéglátóknak, a fagylaltozóknak és a múzeumoknak is alkalmazkodniuk kell, ha több vendéget szeretnének elérni. Több mint 3 milliárd forintos fejlesztés indul a Széchenyi fürdőben augusztus végén. A fővárosi közgyűlés pénteken jóváhagyta a Széchenyi fürdő felújítási programját, megadta a felhatalmazást a nyílt közbeszerzési eljárás kiírására. Az első ütemben a teljes termálrészleg restaurációs és rekonstrukciós programján belül a női termálrész újul meg. A felújítás része az uszadai főbejárati lépcső restaurálása, valamint a belső udvari tányéros szökőkutak felújítása. A Széchenyi gyógyfürdő és uszada Budapest és egyben Európa legnagyobb fürdőkomplexuma. Az extrém hőség miatt zárva tartanak a székesfehérvári Szent István Király Múzeum kiállító helyei keddig. A keddre meghirdetett garantált tárlatvezetés is elmarad, a nyitás szerdán lesz.
1: Rádió Andrét időjárás.
4: Rekkenő hőség lesz vasárnap is, csapadék nem várható és a szél is gyenge marad. A hajnali 13-23 fok után 34-39 fok közé melegszik a levegő.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az est.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
3: Pali! Hozd már a földnedves beton!
4: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
3: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
4: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
3: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
4: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
5: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
0: Ennyi volt a reklám.
6: Rádió Antri.
0: FM 105.1.
6: A ma kedvencei
0: és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Csúcs technológia a Spiritben.
3: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
2: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon. A tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban. Mert nekünk fontos az ön egészsége.
4: Dompepe hétfőket!
5: Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban! Wow! Dompepe! Hétfőked!
1: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Lassítják a vonatokat több vonalon a hőség miatt, eltörölték a védett üzemanyagárat. Köszöntöm a hallgatókat, Serpőző Gábor vagyok. Több vasútvonalon korlátozni kellett a sebességet, mert a sínek felhevültek a hőségben. A MÁV azt írta, jellemzően 20 km/órával lassították a vonatokat bizonyos szakaszokon. A vonatforgalom így fenntartható, de 5-15 perces késések kialakulhatnak az érintett vonalakon. A korlátozás a Budapest-Győr-Hegyeshalom, a Vác-Balassagyarmat és a Debrecen-Mátészalka vonalat is érinti. Az elmúlt 5 nap átlagos sínhőmérséklete már megközelítette az 54 fokot, a legmagasabb sínhőmérséklet pedig az 56 fokot is elérte. Stabil az energiaellátás az extrém melegben is, közölte az MVM csoport. Azt kérik ugyanakkor, hogy akinek van rá módja, a legnagyobb esti terhelés idején ne egyszerre használja az energiaigényes eszközeit. A klímaberendezések és hűtési rendszerek használata miatt jellemzően az esti órákban jelentkezhet nagyobb áramfogyasztás és terhelés a villamos energiahálózaton. Napközben a naperőművek termelése jelentősen mérsékli a hálózati terhelést. Takarékos vízhasználatra szólította fel a lakókat több Pest megyei település önkormányzata. Erdőkertes, Szada, Őrbottyán és Veresegyház elsőfokú vízkorlátozást rendelt el, a rendkívüli magas hőmérsékletű csapadék nélküli időjárás, valamint a megnövekedett vízfogyasztás miatt. Veresegyházon és Szadán csak javasolják a szokásos vízhasználat mellőzését, Őrbottyánban és Erdőkertesen viszont tilos az ivóvízhálózatról a tömlős locsolás napközben, a járdák utak mosása, az automata öntöző berendezések működtetése, az autómosás, valamint az úszómedencék feltöltése. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal azokban a kirendeltségekben, ahol nem biztosított a légkondicionálás. Ezeken a helyeken a hivatalok kizárólag délig tartanak nyitva a hét első két napján. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rend szerint várják az ügyfeleket. Hatályba lépett a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a pénteki magyar közlönyben. Ugyanez a jogszabály a hatósági ár kivezetése mellett lehetőséget ad a kereskedelempolitikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Megszűnt a közmédia vezetőinek megbízatása, miután megjelent a médiatörvény módosítása a magyar közlönyben. A törvénymódosítás szerint az Országgyűlés médiaügyekkel foglalkozó állandó bizottsága az általa hozott határozatban kijelölt személy, Grósz Judit közmédiáért felelős miniszteri biztos útján haladéktalanul gondoskodik a szükséges eljárás lebonyolításáról. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet mérték 41,3 fokkal Németországban a Szárvidéken pénteken. Az előrejelzések szerint a hétvégén a hőmérséklet az ország más részein, így Berlinben is eléri, illetve meghaladja a 40 fokot.
1: Rádió Andrét időjárás.
6: Vasárnap is folytatódik a túlnyomóan derült napos száraz idő. Hajnalra 13 és 23 fok közé csökken, délután 34 és 39 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

hallgat a Budapesti Rádiót, ha van szexárdi is. Ez a Rádió Andrit, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Stabil az energiaellátás az extrém melegben is, eltörölték a védett üzemanyagárat. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Stabil az energiaellátás az extrém melegben is, közölte az MVM csoport. Azt kérik ugyanakkor, hogy akinek van rá módja, a legnagyobb esti terhelés idején ne egyszerre használja az energiaigényes eszközeit. A klímaberendezések és hűtési rendszerek használata miatt jellemzően az esti órákban jelentkezhet nagyobb áramfogyasztás és terhelés a villamos energiahálózaton. Napközben a naperőművek termelése jelentősen mérsékli a hálózati terhelést. Takarékos vízhasználatra szólította fel a lakókat több Pest megyei település önkormányzata. Erdőkertes, Szada, Őrbottyán és Veresegyház elsőfokú vízkorlátozást rendelt el a rendkívüli magas hőmérsékletű csapadék nélküli időjárás, valamint a megnövekedett vízfogyasztás miatt. Veresegyházon és Szadán csak javasolják a szokásos vízhasználat mellőzését, Őrbottyánban és Erdőkertesen viszont tilos az ivóvízhálózatról a tömlős locsolás napközben, a járdák utak mosása, az automata öntöző berendezések működtetése, az autómosás, valamint az úszómedencék feltöltése. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal azokban a kirendeltségekben, ahol nem biztosított a légkondicionálás. Ezeken a helyeken a hivatalok kizárólag délig tartanak nyitva a hét első két napján. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rend szerint várják az ügyfeleket. Hatályba lépett a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a pénteki magyar közlönyben. Ugyanez a jogszabály a hatósági ár kivezetése mellett lehetőséget ad a kereskedelempolitikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Megszűnt a közmédia vezetőinek megbízatása, miután megjelent a médiatörvény módosítása a magyar közlönyben. A törvénymódosítás szerint az Országgyűlés médiaügyekkel foglalkozó állandó bizottsága az általa hozott határozatban kijelölt személy, Grósz Judit közmédiáért felelős miniszteri biztos útján haladéktalanul gondoskodik a szükséges eljárás lebonyolításáról. Drágább lesz 18%-kal augusztustól taxival utazni Budapesten. A fővárosi közgyűlés módosította a taxirendeletet, amelynek értelmében az alapdíj 1300 forintra, a kilométerdíj 521 forintra, a percdíj 130 forintra nő, és bevezetik a 800 forintos reptéri díjat. A budapesti személytaxiszolgáltatás tarifája 2023. márciusa óta nem változott, az emelést a taxis érdekképviseleti szervezetek sürgették. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet mérték 41,3 fokkal Németországban a Szárvidéken pénteken. Az előrejelzések szerint a hétvégén a hőmérséklet az ország más részein, így Berlinben is eléri, illetve meghaladja a 40 fokot.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Rekkenő hőség lesz vasárnap is, csapadék nem várható és a szél is gyenge marad. A hajnali 13-23 fok után 34-39 fok közé melegszik a levegő.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: koncert, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Azonnali belső vizsgálatot kér a honvédelmi miniszter az újdörögdi kézigránát baleset miatt. Közelgő határidőkre figyelmeztet a NAV. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Azonnali belső vizsgálatot kér a honvédelmi miniszter a vezérkari főnöktől az újdörögdi kézigránát baleset miatt, jelentette be a tárca vezető Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus azt írta, tudomásul veszi az ügyészség döntését, a büntetőjogi felelősség megállapítása nem az ő feladata. Úgy fogalmazott, ők és a sérült sem ért egyet az ügyészséggel. A testület június elején megszüntette a nyomozást. A tragikus baleset 2025 márciusában történt a Magyar Honvédség újdörögdi gyakorló terén. Egy kormánytisztviselők számára szervezett önkéntes honvédelmi kiképzésen és kézigránát dobó gyakorlaton éles kézigránát robbant fel egy 29 éves nő kezében. A fiatal nő a robbanás következtében mindkét kezét elveszítette. Minden hivatásos szolgáljon becsülettel, tisztességgel, a törvény valamint a hazánk iránti hűséggel, mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szombati tisztavató ünnepségén. Magyar Péter azt kérte a végzett hallgatóktól, legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha a hivatásuk becsülete sérülne. Úgy fogalmazott, nem annak kell félnie, aki a törvényt betartja és betartatja, annak kell félnie, aki visszaél a helyzetével. Közelgő határidőkre figyelmeztet a NAV. Június 30-áig kérhető a gépjárműadóra az automatikus pótlékmentes részletfizetés, és ugyanez a határideje a 2024-es globális minimumadó bevallásának is. Július 1-én pedig egy új uniós vámszabály lép életbe. Az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti értékű küldeményekben lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni. A vámot nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell megfizetni, ezért eltérő vámtarifaszámú áruk esetében a fizetendő összeg többszöröződhet. Jelentősen megváltozik az éjszakai közösségi közlekedés Budapesten és környékén júliustól, közölte a BKK. A legforgalmasabb tengelyeken sűrűbben és egyenletesebben követik egymást, hétvégén pedig még gyakrabban közlekednek majd a járatok. A sűrűbben lakott területeken az éjszakai megállók elérhetősége hasonló lesz a nappalihoz, vagyis a főváros több pontján 500 méteren belül elérhetővé válik valamelyik olyan megálló, ahol éjszakai járatok is megállnak. Több új közvetlen járat kapcsolja majd össze a külső kerületeket, nem csak a belvárossal, hanem egymással is, sok esetben átszállás nélküli kapcsolatot teremtve. Vörös riasztást adtak ki hétvégére Szlovénia több térségére, Horvátországban pedig vasárnapra már Zágráb, Karlovács, Knin, Rijeka, Split és Dubrovnik térségében is a legmagasabb fokú figyelmeztetés lesz érvényben a fokozódó hőség miatt. A következő napokban helyenként 39 fokig emelkedhet a hőmérséklet. A hatóságok a lakosságot és a tengerparton nyaralókat arra kérik, hogy a legmelegebb órákban lehetőleg maradjanak árnyékban vagy hűtött helyiségben, fogyasszanak elegendő alkoholmentes folyadékot, kerüljék a nehéz ételeket és a fizikai megterhelést.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Vasárnap is folytatódik a túlnyomóan derült napos száraz idő. Hajnalra 13 és 23 fok közé csökken, délután 34 és 39 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: Rádió Andrét FM 101. Rádió Andrét FM 101. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Stabil az energiaellátás az extrém melegben is. Eltörölték a védett üzemanyagárat. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Stabil az energiaellátás az extrém melegben is, közölte az MVM csoport. Azt kérik ugyanakkor, hogy akinek van rá módja, a legnagyobb esti terhelés idején ne egyszerre használja az energiaigényes eszközeit. A klímaberendezések és hűtési rendszerek használata miatt jellemzően az esti órákban jelentkezhet nagyobb áramfogyasztás és terhelés a villamos energiahálózaton. Napközben a naperőművek termelése jelentősen mérsékli a hálózati terhelést. Takarékos vízhasználatra szólította fel a lakókat több Pest megyei település önkormányzata. Erdőkertes, Szada, Őrbottyán és Veresegyház elsőfokú vízkorlátozást rendelt el, a rendkívüli magas hőmérsékletű csapadék nélküli időjárás, valamint a megnövekedett vízfogyasztás miatt. Veresegyházon és Szadán csak javasolják a szokásos vízhasználat mellőzését, Őrbottyánban és Erdőkertesen viszont tilos az ivóvízhálózatról a tömlős locsolás napközben, a járdák utak mosása, az automata öntöző berendezések működtetése, az automosás, valamint az úszómedencék feltöltése. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal azokban a kirendeltségekben, ahol nem biztosított a légkondicionálás. Ezeken a helyeken a hivatalok kizárólag délig tartanak nyitva a hét első két napján. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rend szerint várják az ügyfeleket. Hatályba lépett a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a pénteki magyar közlönyben. Ugyanez a jogszabály a hatósági ár kivezetése mellett lehetőséget ad a kereskedelempolitikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Megszűnt a közmédia vezetőinek megbízatása, miután megjelent a médiatörvény módosítása a magyar közlönyben. A törvénymódosítás szerint az Országgyűlés médiaügyekkel foglalkozó állandó bizottsága az általa hozott határozatban kijelölt személy, Grósz Judit közmédiáért felelős miniszteri biztos útján haladéktalanul gondoskodik a szükséges eljárás lebonyolításáról. Drágább lesz 18%-kal augusztustól taxival utazni Budapesten. A fővárosi közgyűlés módosította a taxirendeletet, amelynek értelmében az alapdíj 1300 forintra, a kilométerdíj 521 forintra, a percdíj 130 forintra nő, és bevezetik a 800 forintos reptéri díjat. A budapesti személytaxi szolgáltatás tarifája 2023. március óta nem változott, az emelést a taxis érdekképviseleti szervezetek sürgették. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet mérték 41,3 fokkal Németországban a Saarvidéken pénteken. Az előrejelzések szerint a hétvégén a hőmérséklet az ország más részein, így Berlinben is eléri, illetve meghaladja a 40 fokot.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Rekkenő hőség lesz vasárnap is, csapadék nem várható és a szél is gyenge marad. A hajnali 13-23 fok után 34-39 fok közé melegszik a levegő.
0: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: Rádió Andrét. FM 101.
1: Annyi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.